következő felvételünket a Hal, Bor, Némi Birka című albumon találják meg, kedves hallgatóink, ha éppen nem Táncházban című műsorunkat hallgatják. A lemezen és ebben az összeállításban is Békefi Antal gyűjtéseiből válogattak a zenészek.

A moldvai zenében jól ismert Zurgo együttes 2023-ban jelentette meg Pusztinai Nagyhegy alatt című albumát, melyen csak e moldvai falunak dalai szerepelnek. A lemez címadó összeállítását hallgassuk meg, aztán pedig egy mexikói mese hangzik el moldvai zenével fűszerezve.

Egy fiatal ember, s így szólt. A messzi városból érkeztem hozzád. Hallottam hírét bölcsességednek. Nem jöttem ám üres kézzel. Ajándékot hoztam számodra. És ezzel átnyújtott az öregnek egy gyönyörű, míves kalickát. A kalickából egy szépséges madár pislogott a bölcsre. Aki óvatosan benyúlt, markába fogta a madarat, vigyázva, meg ne sértse. Füléhez emelte, aztán sugott valamit neki, ismét a füléhez tartotta. Majd szép lassan széttárta karjait, mire a madár, hús, messzire szállt. A zarándok dühös lett. Sok pénzt adtam ezért a madárért. Azt hittem, örömet szerez számodra, de te hiába valóvá tetted. Szabadon engedted, a bölcs csak mosolygott rá.

amikor fölkelt, különös látványban volt része. Ahogy kilépett a bölcs kunyhójából, azt látta, hogy az öreg egy szépséges liliomfa alatt ül. A fa egyik ágán pedig ott volt a madár is. Amíg a bölcs beszélt, a madár hallgatott.

gyarmoltak, könnyeket hullajtottak, s ebben a szent pillanatban a nyitott ablakon beszállt a madár, a bölcs szívére ült, és elfújta a leggyönyörűbb dalt, amit valaha emberi fül hallott.

kirepült az ablakon, és örökre eltűnt a fehér felhők felett. Néhány hét múlva a zarándok visszatért a kis faluba. A bölcsnek csak hűlt helyét találta, a falubeliek sírhalmát tudták csak megmutatni neki kedves Lilion fája alatt. Amikor a zarándok a madár felől faggatódzott, ezt a választ kapta. Örök barátságot kötöttek, amíg élt a bölcs, a madár minden nap visszatért hozzá. Azt mondta az öreg, mindenben egyetértettek, egyetlen dolgot kivéve, hogy végül is melyikük szabadította meg a másik.

Ma esti népzenei válogatásunk utolsó két felvétele Erdélybe, illetve egy kicsit a Felföldre is vezet bennünket, de talán nem is ez a legfontosabb jellemzőjük, hanem az, hogy régi zenei párhuzamokat is megmutatnak. Az első összeállítás a Fonózenekar Túlparton című albumáról szól, a második pedig a Rendhagyó Prímás Találkozó című albumról. A felvételek előtt munkatársaim Sztrányocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsózom Önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 155. adása.

Üdvözlöm a hallgatókat! Balogh Marianna vagyok, az adás szerkesztő műsorvezetője. Az 1954-ben Mosó-Magyaróváron született Kátai Zoltán évtizedeken át ápolta és terjesztette a magyar népzenét és történeti zenét. Szervezőként is részt vállalt az 1970-es-80-as évek táncház mozgalmában. Évekig volt a Mákvirág együttes tagja, de dolgozott Halmos Bélával, Cseh Tamással, Sebő Ferenccel, a Kalákával, a Misztrállal, és szinte mindenkivel, aki értékteremtő volt ebben a párhuzamos kulturális valóságban. Szerte a Kárpát-medencében találkozhattunk vele, ahogy lanttal, gitárral, kobozzal, vagy éppen a vonós fidulával kísérve énekelt régmúlt idők dicsőségéről, vagy Isten dicséretéről. Aki egyszer meghallotta mélyen zengő, szinte hipnotikus erejű hangját, sosem felejtette el. Ezen a hétvégén halála előtti utolsó lemezéről válogatunk, amelyet Écsi Gyöngyivel készítettek közösen.

Kátai Zoltánt Juhász Kristóf kérdezte 2020-ban. Mitől hat érzelmileg erősebben egy középkori eredetű ballada, mint egy mai popzene? A popzene múlékony, a népzene nem. Ezek örökérvényű dolgokról szólnak, nem pillanatnyi felszínes örömökről, bánatokról, mint a pop általában. A pop azért népszerű, mert pillanatnyi dolgokkal foglalkozik. A mi korunkban ezért is kevésbé közkedvelt és közismert a népzene. Sokkal mélyebb érzelmekről, általánosabb érvényű dolgokról szól a népdal.

Részleteket hallhattak Écsi Gyöngyi és Kátai Zoltán 2020-ban megjelent Virágom véled elmegyek című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

A Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Klasszikó Rádió. Debrecenben FM 91,4. A magyar zene rádiója.
1: Metszőt szalagos

0: Klasszikus Rádió. Rába Szent Andráson FM 105,2. A magyar zene rádiója.
1: Miért van az, hogy gondolatban mindig nálam?

minden bolond a világ. Ácsi, ácsi, jaj, de szerelmes vagyok.

Ede nyírbátorban van egy asszony, annak van egy kökény szemű leánya. Azért élek, azért halok, annak a babája vagyok csupaja. Én is voltam a babája, raktam csókot a szájára. Rodjon rá a csillagos ég, menjen ki a göndör haja simára. Én is voltam a babája, raktam csókot a szájára. Hely, rodjon rá a csillagos ég, menjen ki a göndör.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

sodor ez a világ, mindig talál hibát, azt a ragyogóját. Beszélik, hogy iszom, kocsmában húszatom, hajnalig a nótán. Szememnek is van egy vétike, rákacsintom menyecskére. Nincsen egyéb hibám, szeret is a babám, azt a ragyogóját. Szememnek is van egy vétike, rákacsintom menyecskére. Nincsen egyéb hibám, szeret is a babám, azt a ragyogóját. Eddig minden babám, az első csók után már a szívem kérte. De most a tizedik, nem áll csókot pedig, ráz a hideg érte. Azt mondja, a szíve fázik, mert a torkom bortól ázik. Megjavulok tehát, tejet iszom, na hát, azt a ragyogóját. Azt mondja, a szíve fázik, mert a torkom bortól ázik. Megjavulok tehát, tejet iszom, na hát,

0: egeret.
1: Dankó Rádió. Durban FM 106.4. A magyar zene rádiója.

Rádió. Immáron 13 éve. A Magyar Zene Rádiója.

Klasszikó Rádió. Szegeden FM 93,1. A Magyar Zene Rádiója.

0: magad a jövőben.
1: A legszebb magyar

kamengyet, nem szedik a mennyet, szedeles kósár. Felmegy a legény a fára,

0: tetejére. Most lerázza a makkot, meg a makkot a rózsás kötényel. Felmegy a legény a fára, a makka a tetejére. Most lerázza a makkot, te meg mamán kapkod a rózsás kötényedben.
1: Dankó Rádió. Székesfehérváron FM 100,8. A Magyar Zene Rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz újraválasztási lehetőség nélkül. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvény módosítása az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. A kritikára reagált Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint vicces az alkotmánymódosítással kapcsolatos aggódás Gulyás Gergelytől. Orvosokat avattak Budapesten a Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén, csaknem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, hogy a most végzett hallgatók útja a Covid világjárvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket jelentősen átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően az intézmény mára Európa egyik legjelentősebb angol és német nyelvű orvosképzőjévé vált. Együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá a Belügyminisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség képviselői a Kalocsai Országos Polgárőr napon. Az eseményen Pósvai Gábor belügyminiszter arról beszélt, hogy a polgárőrök példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból. Szopró suttogása sötétben című előadásáért a Szatmárnémeti Északi Színház társulata nyerte a Magyar Színházak 38. kisvárdai fesztiváljának fődíját. Az eseményre idén 17 anyaország és határon túli városból érkeztek társulatok, akik összesen 23 versenyelőadást mutattak be. Délelőttönként szakmai beszélgetéseket és műhelymunkákat rendeztek. Asszonyi Tamás Munkácsi díjas szobrászművész alkotásaiból nyílik kiállítás ma a Szentendrei Ferenci Múzeumban. A retrospektív tárlaton az alkotó több évtizedes munkásságának jelentős darabjait, köztük különleges éremsorozatait és szobrait tekinthetik meg az érdeklődők. A kortárs művész munkái a társadalmi, ökológiai problémákra, a mindennapok ellentmondásaira reflektálnak. A kiállítás október 11-ig látogatható. Végül pedig a várható időjárásról. Jelenleg 8 és 20 fok közötti a hőmérséklet az országban, a középső tájakon enyhébb a hajnal. Budapesten 19-20 fokot mérnek, az északi határvidéken és a Duna-Tisza közén többfelé borult, másutt derült az ég. Napközben a változó felhőzet mellett sok lesz a napsütés, főként északon, északnyugaton alakulhatnak ki futó záporok, elszórtan zivatarok. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 16-24 fok várható. A Balaton 25, a Tiszató 27, a Velencei tó 23 fokos.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma július 5-e vasárnap van emese és sarolta napja. Isten éltesse az emeséket, a saroltákat, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók! 7 óra után Kovács Patrícia színművésznővel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallható lesz majd a 100 Folk Celsius együttes Molnár Piroska és a Fonográf zenekar is. Jan Zakatával kezdünk, aki Eizemann Mihály, Szilágyi László és Mihály István szerzeményét adja elő. Bá kis aranyom.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Balogh Kálmán és a Méta együttes ad elő Madocsai Selyemcsárdást és Verbunkot.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a 100 Folk Celsius együttes előadásában halljuk Orbán József szerzeményét. Lányok szívében lakom.

Klasszikus Rádió. Dunaföldváron FM 97,4. A Magyar Zene Rádiója.

0: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Petrik Balázs adja elő Petrik Sándor és Magócsi Lajos szerzeményét. Borimádat!
1: Van egy nóta tarsolyomban,

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből következik a Szent Habakuk Mi van velem című dal, Fischl Mónika és Boncsér Gergely előadásában, Bangó János és zenekara kíséretével. A felvétel a Dankó Klub 2024. február 14-i a budapesti Sára Sándor vetítő és koncertteremben történt esemény.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kalmár Magda adja elő Lavotta Rezső és Jékei Aladár szerzeményét. Bokrétát kötöttem mezei virágból.

yaşatta serenamı papuç şarkamı. Nişan gelom, oy bayum gelek aşko. Yaşatta serenamı papuç şarkamı. Nişan gelom, oy bayum gelek aşko. Át kabalja az eget a szivárban, csak egyedül én maradtam álmában. Azt a lepény, kit igazán jaj, megszerettem, más leli, más csókolja helyettem. Azt a lepény, kit igazán jaj, megszerettem, más leli, más csókolja helyettem.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a Dollyról zenekar adja elő Graham Goldman szerzeményét a Dollyról magyar szövegével. Bolond remény!

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor krónikával jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a krónika után is, hiszen Kovács Patrícia színművésznővel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között Bognár Szilvia, Bangó Marika és Hajnal Nikolett is. A krónikáig Csóka Gyula és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: A siklósi parasztokat nem könnyű betörni.
2: Olyan alabanc, mint a sárkány, ha egy fejét levágott, hét nő helyette.
3: Nem lehet bírni ezekkel a kutyákkal.
1: Sem erőszakkal.
4: Mit fizetnek a jószágért?
5: Eszni! Vissza is adom!
1: Sem szép szóval.
6: Tudja, mi ez?
7: Rebellió!
8: Az egész bandát megmutatom!
1: De csellel sem egyszerű.
9: Ha be tudod törni a fejemet, akkor kruc vagy. Ha én szakítom be a tiéd, akkor labanc.
1: A tenkes kapitánya. Dupla részekkel. Ma 16 óra 50 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
10: Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
11: 7 óra van, jó reggel kívánok! 2026. július 5-én vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg hírösszefoglalónkat a stúdióban Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
10: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
12: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek.
13: Orvosokat avattak Budapesten, a Semmelweis Egyetemen csak nem 500 végzett hallgató vehette át oklevelét.
12: Nagyszabású ünnepségekkel emlékeztek az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára. Következnek a részletek. Magyar Péter a kormány nevében benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatát.
13: A miniszterelnök egy videóban elmondta, a 12 pontból álló javaslat között szerepel az országgyűlési képviselők 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, a függetlenebb alkotmánybíróság és a 70 éves életkorhatár bevezetése. Hozzátette, az alkotmány módosítás javaslatában a közpénz védelmének erősítése, valamint a vármegyék visszanevezése megyékre is szerepel.
14: Ez az alaptörvény módosítás lezárja a rombolás korszakát, és egyben ősztől egy hatalmas közös munka kezdődik, az új magyar alkotmány közös kidolgozása. Magyarország történetében először valódi lehetőségünk nyúlik arra, hogy olyan alkotmányt alkossunk, amelynek megírásában minden magyar részt vehet, és amelyet minden magyar a sajátjának érezhet. Alkotmányt, nem alaptörvényt alkotunk. Olyan alkotmányt, amely közös szabálya lesz mindannyiunk életének. Olyan alkotmányt, amelyet tisztelet övez, mert a magyar emberek közös akaratából születik meg.
12: A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon. Így reagált a miniszterelnök bejelentésére a Fidesz frakció vezetője.
13: Gulyás Gergely szerint politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, lefejezik az alkotmánybíróságot, valamint korlátozzák a demokratikus választást. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható. Gulyás Gergely azt írta, ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége. A kritikára reagált Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint vicces az alkotmány módosítással kapcsolatos aggódás Gulyás Gergelytől.
12: Adómentes lesz a gyermekenként járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás. A kedvezményt végrehajtás alá sem lehet majd vonni. Erre Kármán András pénzügyminiszter hívta fel a figyelmet. A támogatás első részletét 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, ugyanennyit pedig utalvány formájában novemberben kapnak az érintett családok.
13: Az anyagi segítség mintegy 400 000 gyermeknek jár majd, tájékoztatott Magyar Péter miniszterelnök. Automatikusan jogosult lesz minden iskolás, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap. Emelt összegű családi pótlékban részesül, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal él vagy sajátos nevelési igényű. Támogatást kapnak a dobbantó programban és a műhelyiskolai képzésben résztvevő fiatalok is.
6: Minden gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél élő gyermek szintén jogosult lesz, és az árva ellátásban részesülő gyermekek is jogosultak lesznek. A gyermekvédelmi intézményekben a gyámok felügyeletével lehet majd elkölteni, felhasználni ezt a pénzt.
13: Az intézkedést a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta, bevezetése mintegy 40 milliárd forinttal terheli meg a büdzsét.
12: Megnyíltak a több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázatok, ezt közösségi oldalán jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. A kiírt programok okosmérők telepítését és a villamos energiahálózat korszerűsítését támogatják.
13: Kapitány István úgy fogalmazott, a fejlesztésekkel több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, hogy biztonságosabb legyen az ellátás és csökkenjen Magyarország kiszolgáltatottsága.
12: Megkezdődött a Gyesev 11 darabos Intercity motorvonat flottájának gyártása.
13: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt közölte, az első 4 szerelvény az összeszerelés fázisában van Lengyelországban. Az első jármű év végén érkezhet meg Magyarországra a próbaüzemre. A korszerű vonatok jövő augusztusban vagy szeptemberben állhatnak forgalomba, tájékoztatott Rázó László, a Gyesev sajtószóvévője.
7: Mondhatjuk, hogy ez részben magyar motorvonat, hiszen a Stadler Szolnoki gyárában készülnek a szükséges kocsiszekrények. Az első 4 motorvonathoz szükséges kocsiszekrények már elkészültek, és ezeket el is szállították Lengyelországban. Ott zajlik a teljes szerelése, tehát a végleges összeszerelése ezeknek a motorvonatoknak.
10: Krónika a Kossuth Rádióban.
12: Oroszország Lengyelország megtámadására készülhet, erről írnak lengyel és brit lapok.
13: A hírek szerint az amerikai kormányzat figyelmeztette Varsót, hogy Moszkva próbára tenné a NATO keleti védvonalának képességeit, ezért egy közvetlen orosz támadás lehetősége sem kizárható. Az állításra Washington és Moszkva nem reagált, Donald Tusk lengyel miniszterelnök viszont valósnak nevezte a fenyegetést.
15: Senkit nem akarok megrémíteni, de nem kis részben az ukrajnai háborúban tapasztalt változások miatt a következő hónapok kritikusak lehetnek. Nem kell félni, ugyanakkor a fenyegetést sem szabad alábecsülni. Köszönjük a szövetségeseinknek, hogy tájékoztattak minket erről.
12: Ismét civil áldozatai vannak az ukrán-orosz harcoknak. Moszkva Kelet-Ukrajnát, Kijev, Szentpétervár támadta. Közben Ukrajna a Németországban tartózkodó ukrán sorköteles férfiak hazahozataláról egyeztetett a német vezetéssel. Részlete Kíváncsi Katillától.
16: 4 halottja és több mint 20 sebesültje van a kelet-ukrajnai Szumitért orosz légicsapásoknak. Az irányított légibombák komoly pusztítást végeztek a megyeközpont sűrűn lakott város részében is. Az áldozatok között gyermekek is vannak. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként az oroszországi Leningrád megyében található tengeri kikötői hálózatot célozta. Szentpéterváron egy olajterminálban is jelentős károk keletkeztek. Közben Ukrajna berlini nagykövete arról számolt be, hogy Kijev és Németország létrehozott egy közös munkabizottságot, azzal a céllal, hogy hazatérésre bírják a Németországban tartózkodó ukrán sorköteles férfiakat. Lengyelország után Németországban található a legtöbb ukrán menekült, számuk megközelíti a 1,5 milliót, közülük több százezerre tehető a katonaköteles férfiak száma. Kijevnek azért fontos a kérdés, mert a hadsereg folyamatos létszámhiánnyal küzd.
12: Megkezdődött a néhai Ali Khamenei ajatollah gyászszertartása Teheránban. Az eseményen várhatóan 15-20 millióan vesznek részt.
13: Több külföldi vezető is megérkezett az iráni fővárosba, hogy búcsút vegyen az ország egykori legfelsőbb vezetőjétől, aki egy izraeli légicsapásban vesztette életét. Európai vezetőket nem hívtak meg az eseményre. Ali Khameneit jövő csütörtökön helyezik végső nyugalomra szülővárosában, Mesedben.
12: 14. Leó pápa a földközi tengeren keresztül Európába tartó, a veszélyes úton életüket vesztő migránsokra emlékezett Lampedusa szigetén. A pápa miséjét csaknem 4000 fős tömeg hallgatta.
13: A Szentatya háláját fejezte ki a migránsokkal foglalkozó szervezeteknek, civileknek és egyházi vezetőknek, majd átfogó Európa stratégia kidolgozását sürgette.
17: Földrajzi helyzetének és intézményeinek köszönhetően Európa ebben a térségben képes a migrációs válsággal szembeszállni, az azonnali segítségnyújtást egy hosszú távú stratégiai terv részeként kezelve, amely képes fogadni, védeni, felkarolni és integrálni a migránsokat, és ezzel egy időben a fejlesztésen is dolgozni, hogy senki ne kényszerüljön kivándorolni.
12: Nagyszabású ünnepségekkel emlékeztek az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára. Az amerikai elnök a Rushmore-hegy lábánál az elődeinek állított szoborcsoport előtt mondott ünnepi beszédet. Donald Trump úgy fogalmazott, soha egyetlen ország nem tett annyi jót a világnak, mint az Egyesült Államok. Magyarország is számos módon csatlakozott a függetlenségnapi ünnephez. A Lánchídra az Egyesült Államok zászlóit feszítették ki, a Nemzeti Múzeum kertjében pedig a két ország közötti kapcsolatot bemutató fotókiállítás nyílt. Részletek Csontos Ábeltől.
18: Az amerikai függetlenségi naphoz köthető programok július 4-ével sem érnek véget. Augusztusban például a 40. mesterségek ünnepe esemény sorozaton Egyesült Államok lesz a díszvendég. Amerikai kézművesek, egy úgynevezett bluegrass zenekar és egy őslakos táncegyüttes is bemutatkozik majd.
13: Itt a Krónika.
12: A polgárőrök a mindennapok névtelen hősei, mondta a belügyminiszter az országos polgárőrnapon Kalocsán.
13: Pusvai Gábor úgy fogalmazott, a polgárőrök példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból. A miniszter kiemelte, polgárőrnek lenni nem munka, hanem szolgálat.
19: Fontosnak tartom azt a munkát, amit a hazai polgárőrség végez. A hazai rendvédelmen belül, illetve az önkéntes közösségeken belül a polgárőrség egy kiemelt helyet foglal el. Nap mint nap jelen vannak különleges helyszíneken, ott vannak az árvíznél, ott vannak a hóban, fagyban, segítik a helyi közösségi életet, legyen szó akár kis településről, vagy akár egy nagyvárosról.
12: Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban korlátozzák a közterületi hirdetések számát.
13: Szeged és Békés Csaba vezetői arról számoltak be, hogy módosítják a településkép védelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Kaposváron már évekkel ezelőtt minimálisra csökkentették a hirdetéseket. A Magyar Reklámszövetség és a Fidesz-KDNP szerint az intézkedés vállalkozásokat, munkahelyeket veszélyeztet.
12: Orvosokat avattak Budapesten, a Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csaknem 500 végzett hallgató vehette át oklevelét.
13: Az intézmény rektora emlékeztetett, a most végzett hallgatók útja a Covid világjárvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket jelentősen átírta a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Merkeli Béla felidézte, hogy az elmúlt években történelmi mértékben bővült az intézmény, amely mára Európa legjelentősebb angol és német nyelvű orvosképzőjévé vált.
20: Átadtuk a térségünkben egyedülálló nemzeti orvosi innovációs és képzőközpontunkat. Megújult a Herceghalmi Sebészeti Oktató-Kutató Laboratóriumunk. Elkészült a Városmajor Szív- és Érgyógyászati Klinika új épülete. Letettük az elméleti és orvostudományi központunk bővítését jelentő EU2 alapkövét, amellyel a jövő orvosképzésének alapjait is lefektettük.
12: A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak a kormánytól az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter.
13: Gajdos László azt is közölte, hogy 200 civil állatvédő szervezet kapja meg a korábban elmaradt állami támogatásokat a Bethlen Gábor alapon keresztül. A Noé állatotthonnál a megítélt forrásokból a legfontosabb fejlesztéseket és az orvosi költségeket finanszírozzák, közölte Nagy Levente szóvivő.
21: A karantén részlegünket fogjuk ebből felújítani, és az a pillére minden menhelynek, nem csak a Noé állatotthonnak, hanem minden menhelynek, mivel onnan indulnak a kutyák, ott kell két hétig tartani őket, hogy biztosan ne hozzunk be fertőzést a menhelyre, és ennek a felújításával a gondozók dolgát megkönnyítjük, és a fertőzés veszély sokkal kisebb lesz.
12: Idén is a Balaton a nyári táborok egyik legfontosabb helyszíne, mondta a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
13: Fekete Tamás kiemelte, a tó körül a szolgáltatók idén is színes programokkal készülnek a gyerekeknek, akik napközis és ottalvós táborokba is mehetnek.
22: Mindenki számára egyértelmű, gondolom, hogy mondjuk egy jó balatoni szörf vagy éppen vitorlástábornak a helyszínét itt találják meg, de hasonlóan lehet gondolkodni egyéb más sportágakban is, hiszen nagyon-nagyon széles a kínálat. Elmondhatjuk, hogy a lovaglástól kezdve a saktáboron, a fotós táboron keresztül egészen a gasztronómiai táborokig minden megtalálható. Nagyon-nagyon széles választékban ebben az időszakban.
12: Fürdési tilalmat rendeltek el a szelidítónál, miután a legutóbbi vízvizsgálatok során a megengedetnél magasabb koncentrációban mutatták ki az Enterococcus baktérium jelenlétét. A hatóságok a fürdőzők egészségének védelme érdekében azonnali intézkedést hoztak. A helyszínről Baranya Bence botond jelentkezett.
2: A kikapcsolódni vágyók akkor mehetnek be legközelebb a szelídító vizébe, amennyiben a vízmintavételt követő laboratóriumi vizsgálatok már nem mutatják ki a baktérium túlszaporodását.
10: Autós percek.
13: Az Útinform tájékoztatása szerint folytatódik a Tördömátra kerékpáros verseny a harmadik versenynappal. Ma is Gyöngyösről indulnak a versenyzők, és a Kékestetőre tekernek fel. A rendezvény miatt a 24-es főút Mátrafüredés Mátraháza közötti szakaszát, valamint a Kékestető felé vezető utat 10 és 17 óra között teljes szélességében lezárják.
10: Időjárás jelentés.
13: A változó felhőzet mellett sok lesz a napsütés, főként északon, északnyugaton alakulhatnak ki futó záporok, elszórtan zivatarok, a szél több felé megélénkül, néhol megerősödik, a hőmérséklet délután 26-31, este 16-24 fok között alakul.
12: Ez volt a Krónika 7 órakor, részletes hírösszefoglalóval legközelebb délben jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Garami Zsuzsa és Pozsán Róbert.
3: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
4: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára Kovács Patrícia színművésznővel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Hajnal Nikolett, Bangó Marika és Bognár Szilvia is. Pék Lászlóval kezdjük ezt az órát, aki Simon Fikálmán csárdását adja elő. Jaj, de magas ez a vendégfogadó! Jaj.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Kovács Patrícia, színművésznő. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltad a beszélgetést.
1: Szia, és üdvözlök mindenkit.
0: Volt a családotokban a felmenőid között művész? Vagy te vagy az első?
1: Én vagyok az első. Senki. Még egy színjátszókör se, vagy egy tánciskola, semmi. Abszolút teljesen nem is értették az elején, hogy lettem én ez, és aztán utánam az öcsém is a színművészetit végezte, ezt először színészként, aztán rendezőként. Ő inkább már így működik, de előttünk senki soha.
0: És mit szóltak a szülők ahhoz, hogy először a lányuk ezt a fajta, hát bizonytalannak mondott létigenlés választja?
1: Én egy eléggé zabolázatlan kislány voltam, és a színészet előtt egyébként kiderült, hogy nagyon jó rajzolok. Én 8 évig jártam egy ilyen képzőművészeti, ösztművészeti helyre rajzolni, meg minden más, szoborni, kötni, tehát mindent, ami ezzel kapcsolatos. De úgy azt érezték szerintem, hogy ennél jobban feszít belül valami energia, mint hogy így elmélyüljek a rajza fölött, és akkor... Azt kiderült az első pillanatban, azt mondja az anyukám, hogy az óvodában egy verset mondtam, olyan teljes átéléssel, hogy ott egy kicsit úgy azt gondolták, hogy lehet, hogy majd egyszer csak ez színész lesz az gyerekből.
0: Mi akkor... volt ez a vers, emlékszel rá?
1: Hát ez azért is nagyon érdekes, mert ez egy március 15-e volt, és hát én úgy bírtam elmondani a verset, amit mindenki tud, hogy a rabok istenére esküszünk, hogy a magyarok tovább nem leszünk, de olyan teljes átéléssel, hogy elkezdtek nevetni először a szülők, mert hát nyilván egyébként zárójelben megjegyzem, micsoda hülyeség, hogy egy kislánynak, nem tudom, 6 évesen ezt a verset kell mondani, mindegy, én mondtam, teljes átéléssel, és az összes verszakban azt mondtam, hogy a rabok istenére esküszünk, hogy magyarok tovább nem leszünk, de azt mondta az anyukám, hogy hát látszott, hogy ugyan nem tudom, hogy miről beszélek, de azt nagyon nagy átéléssel teszem.
0: Szerintem Petrovicsnek azért tetszett volna ez a verzió.
1: Tetszett volna, abszolút, szerintem is.
0: Ilyen humorú ember.
1: Igen. Úgyhogy így, és akkor utána voltak a rajzolás évei, és utána ezzel párhuzamosan elkezdtem sok Kazinczy versenyt nyerni, mindig az irodalomtanárok küldtek engem mindenféle ilyen versenyek.
0: Ezek a helyes és szép kiejtési versenyek voltak.
1: Meg prózamondó versenyek, és kerületi győztes, meg Kiski mit tud, meg minden, és egyszer csak az anyukám azt mondta, hogy nincs kedvem elmenni egy ilyen musical stúdióba, ahol mindenfélét lehet csinálni. Én oda jelentkeztem, oda eljött az Operettszínház válogatni gyerekeket, és onnantól kezdve lényegében ez nem volt kérdés, hogy én ezt fogom csinálni, és ez voltam akkor olyan 12 éves, és akkor elkezdtem el forgatni, külföldön is, itthon is, és az operettben voltam gyerekszínész, és az lett a vége, hogy én például a gimnázium utolsó 2 évét már magántanulóként végeztem, mert annyi hiányzásom volt a suliban.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Kovács Patríciával, de most hallgassuk meg Berki Géza és Szenes Iván szerzeményét Mikes Éva előadásában. Szeretni nem nehéz.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Bognár Szilvia adja elő a Gyereki Szívem című tradicionális magyar népdalt.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kovács Patríciával. Az 1991 és 97 közti időszakot az Új Reál Gimnáziumban töltötted, erről már egy picit beszéltél is, majd pedig 99 és 2003 között voltál a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatója, Máté Gábor és Horvai István voltak osztályvezető tanáraid. Ha visszaemlékezel, akkor melyik mesterettől mit tudtál úgy magadévá tenni, ami szinte a hétköznapi színpadra lépéseidkor mindig előjön?
1: Nekem a Gábor, a Máté Gábor az örök mesterem. Én például az suliban apunak szólítottam, vagyis nem így szólítottam, hanem emlegettem, hogy ugye jelzetek, jön

0: legyen az egy színházi, legyen az egy szereppel kapcsolatos tanács, hogy abban ő nincs benne. És nekem ez nagyon fontos, hogy valaki, zárójel, kicsit csatangolok ide-oda a gondolataimba, de fontos, hogy én nagyon zárkózott ember vagyok, miközben nagyon megközelíthető, de például a kétségeim, legyenek azok emberiek, vagy legyen azok szakmaiak, nagyon befelé örlődöm, mert nagyon sokszor kaptam olyan tanácsot, amiben benne volt az a másik ember, hogy ő hogy csinálná, vagy ő hogy volt ebben a helyzetben, vagy abban a helyzetben. És mindig megzavart. És a Gábor az egyetlen ember az életemben, aki tud engem úgy látni, hogy ő abban nincsen benne. És ezért nekem nagyon fontos mindig, amit mond, meg amit gondol, mert azt érzem, hogy engem lát. És ezt én igyekszem megtartani, amikor tőlem kérnek tanácsot, mondjuk a színházba egy fiatalabb kollega, vagy egy színpadi helyzetben, hogy mit, hogy oldjunk meg, hogy abban ne legyek én, ne én legyek benne. Nem is az előjátszás ez.
1: Hogyha a színpadról beszélünk.
0: Nem kellemes, vagy nem tudom, mert néha nagyon rossz színészek a rendezők. Nem, hanem egyszerűen az, hogy mindenkinek van egy útja, és szerintem meghallgatni kell a másikat, és nem megoldásukat adni, mert annak mindenkinek saját magának kell rájönnie, hogy mit, hogy csináljon. És a Gábor ezt nagyon jól tudta csinálni velünk. Szerintem ő remek pedagógus.
1: Senki sem ismerhette Bakos Géza és Fülöp Kálmán szerzeményét Pálffy Péter adja elő. Senki.

0: vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Domko Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kovács Patriciával. Az első film szerepet 1996-ban volt a Rasputin című filmben. Majd egy évvel később a 97-es Szórátház című négyrészes sorozatban is szerepet kaptál, de feltűntél a Csocsóban, a Koltai Robert filmjében is, illetve hát a Jadviga párnája volt még egy emlékezetes az elején. Ezzel együtt nem keseredtél el, hogy a színpadi szerepek akkor még nem találtak meg teljesen?
2: Egyáltalán nem, mert egyébként a Jadvigában nagyon kicsit voltam. Akkor még mi főiskolások voltunk. Tehát nekem az fel sem merült. Örültünk, hogy kimehetünk forgatni, és ott lehetünk. A Rasputin meg a Szórátház meg akkor meg még gimis voltam. Tehát az meg azért nem. És aztán én nekem nagyon jó lett a dolgom, mert amikor én harmadéves főiskolás voltam, akkor választott ki a Sas Tamás a Szerelemtől sújtvának az abszolút főszerepére. Úgyhogy nem, soha nem jutott ez eszembe, hogy elégedetlen legyek.
1: Akkor már te gondoltál arra, hogy melyik, ami neked jobban állna, vagy melyiket szeretnéd, a komédiát vagy a tragédiát magadévá tenni, illetve az ő rajta keresztül a közönséget megérinteni?
2: Nem, mindent akartam csinálni. Pont azt akartam csinálni, amit egyébként most a Vixi Házban megkapok. Amikor 10 évvel ott voltam, akkor is megkaptam, de pont nemrég beszélgettünk erről. A Kernnek van egy ilyen mondás, hogy azért jó a Vixi Házban színésznek lenni, mert olyan, mintha 6 vagy 7 színházban lenné, mert itt aztán minden van. A gyerekdarabtól a kortárson át, a dráma, a vígjáték, a házi színpadon egészen másképp kell játszani, a Víg nagy színpadán, a Pesti egy harmadik színház, tehát hogy pont ezt a népszínházi létezést képzeltem el magamnak annó a főiskolán, és az osztályunkban is abszolút így lehetett tudni, hogy így kinek mi lesz a szerepköre, és kinek mi lesz a, kinek merre kell mennie, és már akkor azt mondták nekem, hogy te egy ilyen klasszikus színházi színésznő vagy, egy ilyen népszínházas színésznő.
1: De akkor miért nem mentél vidékre, a főiskolá vagy egyetem?
2: Én Egerbe voltam 4 évig.
1: És a 4 év elég volt?
2: Igen, mert aztán jöttek, annyi film jött, és annyira... Igen, mert 4 évig mindent eljátszottam, amit egy fiatal lánya játszhat Egerbe. Ráadásul akkor indult a Csizmadiának ez az új egri korszaka, de közben én a Radnótiban is, meg a Nemzetiben is játszottam vendégként, és aztán egyszer csak úgy tűnt, hogy lesz itt dolgom Budapesten, és akkor jöttem el.
1: Ne szóljon meg senki! Mario Pancéri szerzeményére Vándor Kálmán írta a magyar szöveget. Előadja Ambrus Kiri.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a 100 fok Celsius együttes adja elő Drosztmér István szerzeményét.

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Kovács Patrícia színművésznővel, valamint hallható lesz még többek között Laki Péter, Karcagi János és Barabás Sári is. A hírekig Zsoldos Imre trombita.

0: Műsorajánló.
1: Tartson velünk járon is.
2: Néztem az eget, és onnantól kezdve reggel 9-ig én ott ültem ezen a kövön, és végignéztem egy nap felkelését.
1: Beszélgetés szabadságról.
3: Én minden nyáron ott voltam Finnországban 3 éven keresztül.
1: Pihenésről.
4: Nekem semmilyen igénye nem volt, meg volt a lecsó, és meg volt, amit mondtam, a palacsinta.
1: És nagy utazásokról. Hogy volt? Nyári emlékek. Minden szombaton 16 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 év lesz újraválasztási lehetőség nélkül. A Fidesz frakcióvezetője szerint a benyújtott alaptörvény módosítása az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. Emlékeztetett, ha elfogadják az új alaptörvényt, akkor a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható. A kritikára reagált Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint vicces az alkotmánymódosítással kapcsolatos aggódás Gulyás Gergelytől. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter. Két részletben mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos pénzügyi segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítse a szeptemberi iskolakezdést. Riasztották a magyar gripeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Vihar miatt evakuálták az embereket Washingtonban az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségről. A műsor tervezett kezdésére több tízezres tömeg gyűlt össze a George Washington emlékmű körül. A jelenlévőket a rendőrök kiterelték, majd mindenkit arra kértek, hogy keressen védelmet. Másfél óra múlva ismét visszaengedték az embereket és megtartották az eseményt, amelyen Donald Trump elnök is beszédet mondott, majd nagyszabású tűzijáték. Tartottak. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró ma délelőtt, a szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak, az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet utazni. Úszóverseny miatt nem közlekedhetnek a hajók ma délelőtt a Duna-Szentendrei szakaszán a Postás-strand és a Budakalászi Dunasétány között. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért 9 órától délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak, a versenyzők több mint 5 kilométer tesznek meg a nyílt vizen. Végül az időjárásról. Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 16-24 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
6: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Kovács Patrícia színművésznővel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Barabás Sári, Karcagi János és Laki Péter is. Aracki Lászlóval kezdjük ezt az órát, aki Billy Lifsey szerzeményét adja elő Bradányi Iván magyar szövegével. Csak egy éjszakát.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Farkas Zsolt adja elő a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekarának kíséretével Tarcsai Vilmos szerzeményét. A vásárhelyi híres promenádon.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kovács Patrícia színművésznővel. Beszéltünk már a Szerelemről sújtva című 2002-ben elkészült, illetve bemutatott filmről. A mű jelentős részében csak téged látni, illetve a te monológodat hallják. Nagyon nagy erőt vett ki ez belőled, vagy pedig könnyedén lehetett ezen túlesned még? Akkor annyira fiatalon.
1: Ha én most kapnék egy ilyen feladatot, nagyon ráparáznék. Akkor ez nem így volt, mégpedig azért nem, mert ezt a szerepet egy másik színésznő játszotta volna, és igazából nem tudom, hogy miért, nem is tartozik rám, tőlem megváltak. És,
0: tehát nem ő adta vissza.
1: Nem tudom pontosan, egyszer csak nem ő lett, és a Sas Tamás felhívta a Máté Gábort, hogy tud-e ajánlani valakit, és leírta a karaktert, hogy kit keres. És engem ajánlott a Gábor, volt egy pénteki nap, amikor csináltunk egy castingot, azt mondták, hogy akkor ez én leszek, és szerintem kedden már forgattam. Tehát volt 4 napom megtanulni egy 90 perces filmnek a, hát nem egyszerűen a szövegét, hanem azt az egészet. Semmilyen, sem időm nem volt, sem agyam nem volt még akkor, hogy ezen ijedezzek. És akkor ezt elkezdtem forgatni, és ennek az operatőra Ragály Jelemér volt, akit én viszont ismertem még a Rasputyinból, akkor ott gyerekszínészként, annak ő volt az operatőre, és ő nagyon-nagyon sokat segített nekem, meg a Sas is. Tehát, hogy egyáltalán nem foglalkoztattak engem, hogy én ebbe gondoljak bele. Tehát mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy én ott vagyok egy lakásba, és egyszerűen azt veszik, ahogy ez a lány tesz-vesz, és szomorkodik, és bőven már, amikor a vágási periódusba került a film, és megmutatták először, akkor fogtam föl, hogy úristen, hát ebben én vagyok egyedül, és mindenkinek csak a sziluettje látszik.
0: Észrevétlenül Szentirmai Ákos és Brodányi Iván szerzeményét Bács Ferenctől halljuk. És

A rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2022. június 15-i debreceni előadásán rögzítettük. Laki Péter adja elő Tordai Zoltán és zenekara kíséretével Csorba Gyula és Szántó Ferenc szerzeményét. Volt-e már szívedben fájdalom?

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kovács Patriciával. Beszéltünk már a Gárdonyi Géza Színházról, az Egri Gárdonyi Géza Színházról. Itt 4 évet voltál, majd pedig voltál 2 szezonon keresztül a Víg Színházban, és utána lettél szabadúszó. Jobban nézed magadat kötelékben, mint a saját magad által létesített béklyók között?
1: Én csapatjátékos vagyok. Nagyon szeretek közösségben lenni, de ha én ott nem érzem jól magam, eljövök. És nekem volt 10 évem szabadúszóként, és jól ment, és szerettem, és a magam ura voltam, és sokkal jobban kerestem, mint előtte vagy utána bármikor. Megkérdezték, hogy mit szeretnék játszani, megmondhattam, hogy azt mennyiért. Akkor született a gyerekem, meg volt ennek a szabadsága, hogy én kielvezhettem az anyaságot, nekem nem kellett rögtön visszamenni. Nagyon jó volt, de amikor a Rudolf Péter felhívott, hogy nem jönnék-e vissza, akkor egyáltalán nem gondolkodtam azon, hogy nem. És azt éreztem, hogy ha egy közösségben jó, és én ott jól érzem magam, akkor az megtart, és az biztonságot ad, és nem volt kérdés, hogy visszajövök.
0: Tudtad, hogy miket fogsz játszani, vagy a
1: Péter? Az elején
0: Péter
1: nem tudtam, mert az elején az volt, hogy csak egy szerepre hívott vendégnek, és hogy nézzük meg, hogy ez nekem így tetszik-e. Az olvasópróbán tudtam, hogy ez így jó lesz, és itt maradok, és azóta itt vagyok. Nyilván van kötöttség, nyilván van lemondás, elképesztően sokat játszom, nehéz egyeztetni, hogyha lennének, vagy amikor vannak külsős munkák, de jó dolgom van, és igyekszem erre a bizalomra, amit én itt kapok ebben a színházban, erre egyébként rászolgálni. És ugye én 2 évadon keresztül voltam a Víg Színházban, abban a Víg Színházban, amit már az Eszenyi Enikő igazgatott, és amikor onnan eljöttem, is tudtam, hogy én biztos, hogy ide visszajövök. Tehát én nem a Víg Színházat hagytam el akkor, hanem az akkori vezetést. Tehát én tudtam, hogy nekem van még itt dolgom.
0: A Néma asszony Kemény Egon és Tiszai Márton szerzeményét Psota Irén adja elő.

boldogok, azaz, hogy volt egy pökkenő. Megmondom, néma volt a nő, hallgat, amikor szót fogad, és nem beszél, ha csókot ad.

és csörgeti aranyait, ó, nyisd meg nőmnek ajkait. Egy perc nem sok, annyit se várj, csak operálj, a nagy sebész fejet vakar.

Mindez mit sehat, nyisszant az orvos pillanat, felvágja azt, felvágja ezt, s a nő rögtön beszélni kezd.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kovács Patriciával. Az egyik televíziós csatorna ismét műsorára tűzte a Korhatáros Szerelem című sorozatot, ahol Eszter karakterét adod. Ez egy frivol téma. Van olyan tematikájú munka, amit nem vállalnál, illetve adtál már vissza szerepet?
1: Nem adtam vissza szerepet, de volt olyan élményem színházban, amit nem vállalnék. Tehát nekem nincsen bajom a testiséggel, és filmen gond nélkül, ha a szerep megkívánja, akkor megmutatom magamat, nincsenek skrupulusaim a korral, meg a semmivel, de nem szeretem a színpadi meztelenséget, és nincsenek jó élményeim. Mert kétszer volt ilyen alkalom még a pályám elején, és akkor nyilván az ember mindent megcsinál, és már hogy ezt így kell. És azok olyan traumatikus és rossz élmények voltak, hogy én olyat például nem csinálnék. Tehát én nem vetkőzöm le már a színpadon, mert, és nyilván van egy surlófény, tehát bizonyos dolgokat meg lehet oldani, de amikor így pacekba egy nő levetkőzik a színpadon, nincs az a néző, akinek kezdene el kukkolni.
0: És onnantól nem odafigyel,
1: nem a darabra figyel. Tehát nem arra figyel, hogy ez a nő, nem tudom, kétségbeesésében ledobta a bugyját és a melltartóját, és milyen szépen játszik, és nem tudom, abban a pillanatban elkezd a néző kukkolni, és abban a pillanatban megszűnik a színház varázsa nekem. És én ezt ott megértettem a színpadon, miközben ott voltam, és én nem akarom.

0: megengedni magamat ennek.
1: Dal a moziról. Kálmán Imre és Helta Jenő szerzeményét Bilicsi Tivadar tolmácsolásában halljuk.

0: mennyire chiaro. Puszi, puszi, puszi.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékából következik Jancsi belépője, György Rózsa Sándor előadásában ifja Berki Béla és zenekara kíséretével.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Kovács Patriciával. Poligráf címmel van egy önálló ested, aminek a bemutatója nemrég volt, pont a születésnapodon. Hogyan tudtad magad összeszedni arra, hogy egyedül állj a színpadra, és egy teljes estén keresztül lekösd a közönséget? Ez szerintem egy rendkívül nagyon-nagyon nehéz dolog.
1: Sokan megkerestek, hogy nincs-e önálló estem, verses estem, énekes estem, és mondom, hogy nem, nincs, engem nem érdekel, nekem a színház az egy ilyen csoportos műfaj. De annyira mondták, hogy elkezdtem ezen gondolkodni. És ott volt egy ilyen döntés, hogy csináljak egy estet a kedvenc verseimből, a kedvenc monológiaimból, keresek egy monodrámát, vagy beszéljek arról, ami én vagyok, vagy amit én gondolok. És akkor ezt választottam, és megtaláltam ehhez Désenikőt, aki egy színházi dramaturg, és jól is ismer engem. És elkezdtünk beszélgetni, és elkezdtünk olyan dolgokat mondok ebben az előadásban, amit nem mondok el egy interjúban. És nem azért nem mondom el, mert szégyellem, vagy nem tudom, hanem azt érzem, hogy ahhoz kell látni a gesztusaimat, ahogy én azokat mondom. Ez leírva, hogy én ezt leírva látnám egy nőklapjában, akkor az nem azt jelenteni. És azt is gondolom, hogy nagyon sok mindent gondolnak az emberek rólam, meg kommentelnek, meg mindenfélét írtak már le, jót, rosszat. És akkor egyébként meg én elmondom, hogy én mit gondolok magamról, ami rendkívül éles, rendkívül kritikus vagyok saját magammal, a családtagjaimmal. Azt el kell mondjam, hogy mindenki az áldását adta, mert hogy amikor az első előadás volt, akkor így aggódtak, hogy Patricia mamája biztos nincs itt, meg hogy mit szólna. Az anyukám imádta, és pontosan tudja, hogy amit én oda kiteszek, az nálunk egy teljesen valid dolog. Vannak dolgok, amikben nem értünk egyet, és ezt én elmondom, és megmutatom, és az anyukám ezen röhög, és büszke rám, és mi ezzel így jól el vagyunk. De hát nyilván van szó kapcsolataimról, színházi dolgokról, az összes olyan tépelődésről, amit egyébként az emberek nem gondolnak. Tehát ha valaki jó karban van, ennyi idősen, főszerepeket játszik, címlapokon van, Budára született, akkor azt gondolják, hogy így mi baja lehet. És akkor én elmondom, hogy milyen ez erről az oldalról egyébként. És ez egyfelől lehet bátorság is, de közben kiszolgáltatott helyzet is, mert nem valakinek a szövegét mondom el, hanem a sajátomét. És változik még ez az előadás, mert eddig kétszer ment le, most holnap lesz a harmadjára. Ebben a műfajban, ami picit a stand-uphoz hasonlít, de azért nem másfél óra röhögés, mert itt azért vannak komoly dolgok is, meg van benne nevetés is, vagy remélem, hogy lehet rajta nevetni. Nagyon, én nem tudtam, hogy ez a műfaj olyan, hogy azért az első 10 előadásban még a nézői reakciók ebbe beleszólnak. Úgyhogy például a második előadásban egy csomó jó tapasztalatot gyűjtöttünk, és még átírtuk, áthúztuk, máshova tettük a jelenetet, variáltuk. Nagyon ébren tart ez, egészen más helyét mozgatja meg az agyamnak. Úgyhogy így.
0: Szereted?
1: Szeretni fogom. Most még azt érzem, hogy egy olyan torta, ami még benne van a, nem is a dobozában, hanem amikor egy ilyen fémet így kifeszítenek, tehát hogy még áll, már összeraktuk, de még nem dermed meg annyira, hogy így levehessük azt a védőt, mert különben szétfolyna, úgyhogy, de már látom a végét, hogy nagyon szép torta lesz.
0: És finom lesz.
1: És finom lesz, igen.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó egészséget köszönöm. Kívánok neked. Hölgyeim és uraim, Kovács Patricia színművésznő volt a műsor vendége. Még egyszer köszönöm.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Kovács Erzsi előadásában Fényes Szabolcs és Bacsó Péter szerzeményét. Egy esős vasárnap délután.
2: Egy esős

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Szőlősi Emese adja elő Miskolci Balogh Zoltán és zenekara kíséretével a Valamit súgok magának című tradicionális magyar népdalt.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a 100 Folk Celsius együttes adja elő Bilden of szerzeményét, melyre a magyar szöveget Litvai Imre írta. Országút!

Kedves hallgatók, nem sokára, 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd az Illés Együttes, Vágó Zsuzsi és Szóka Júlia is. A hírekig a tárgy.

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Pákfáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imugoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45 a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
11: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 év lesz újraválasztási lehetőség nélkül. A Fidesz frakcióvezetője szerint a benyújtott alaptörvénymódosítás az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. Emlékeztetett, hogyha elfogadják az új alaptörvényt, akkor a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható. A kritikára reagált Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint vicces az alkotmánymódosítással kapcsolatos aggódás Gulyás Gergelytől. Országszerte több helyre riasztották tegnap a tűzoltókat szántóföldi és erdőtüzekhez. A Duna-Tisza közén Lajos-Mizse határában mintegy 3 hektáron égett az erdőaj növényzete az M5-ös autópálya közelében. Bugacnál szintén a fenyves erdőaj növényzete lángolt. Cegléttől nem messze a 4-es főút mellett gaz, avar és gabona gyulladt meg. Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 3000-en vesztették életüket, és több mint 16000-en sérültek meg. Rengeteg épület összedőlt, 16000-en elvesztették otthonukat. Bár csekély az esély arra, hogy 11 nap után további túlélőket találjanak, a mentőszolgálatok folytatják a keresést. Több ezer embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. A magyar kormány 250 millió forint egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a dél-amerikai országnak. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt este telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a 2 nap múlva Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. A megbeszélésre az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából került sor. Donald Trump-al korábban Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is egyeztetett. Mintegy 3 tonna kokaint foglaltak le, és 4 embert őrizetbe vettek 2 kishajó fedélzetén a mexikói hatóságok a csendes óceánon. Mexikó Donald Trump elnök és az amerikai kormány nyomására fokozta a drogellenes műveleteket. A mostani rajtaütéssel a becslések szerint mintegy 37 millió dolláros, átszámítva több mint 11 milliárd forintos kárt okoztak a bűnszervezeteknek. Napos, gomoly felhős idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 16-24 fok várható. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában. Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nagyszerű művészek várják Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Szóka Júlia, Vágó Zsuzsi és az Illés Együttes is. Kolostyák Gyulával kezdünk, aki Johann János és zenekara kíséretével adja elő Bihari János csárdását. Jaj, de nagyon régen volt!
5: Jaj, de nagyon régen volt, de sokáig, hogy nékem egy igazi hű babát.

0: Ott a fejek rántól. A Danko Rádió receptajánlója. Budai Péter mesterszakács ételkínálatával.
1: Önök a Danko Rádiót hallják, és vasárnap lévén ismét Budai Péter mesterszakástól kérdezem, hogy mit főzzünk ma. Szervusz Péter!
2: Szervusz Gyuri, jó napot kívánok!
1: Mi legyen a mai menünk?
2: Kérlek szépen, ha szabad megosztanom, én hétvégén egy Eszterházi rostélyost készítek. Kaptam egy szép szürke marha hátszínt, tudod?
1: De szeretem.
2: És az Eszterházi rostélyosról ugye azt hiszik, hogy olyan, mint a vadas, csak egy csomó párolt zsülyenre, vékony metétre vágott sárgarépa, zeller, fehérrépa, csík van még rátéve. Ez így igaz, és egyébként ilyenkor érdemes beletenni a karalábét. Hát az most harsog, roppan, recseg, ugye? Szóval akárhogy nézzük, ez nagyon finom. És azt is mondanám, hogyha ezt a zöldséget megpárolják, akkor ne párolják, hanem inkább egy kicsit pirítsák meg, hagyd maradjon az roppanos. Egyébként az Eszterházi rostélyos, az a Habsburg monarchia idején volt nagyon népszerű étel. Egész másképp készült, mint ahogy mi most ismerjük. Ugye most úgy csináljuk, keletelt hátszint vagy rostélyost beszokták pácolni, az úgy finom, de egyébként ez minden marha húsra, amit így párolva készülünk, főznek egy zöldséglét, tehát magyarul egy zöldséglevest, és azt szépen fölforralják, jó erősen be van fűszerezve, és azt ráöntik a húsra, és abba hagyják egy 2-3 napig állni. Ez ilyen old school, egy ilyen régi módi pácolás, de nagyon-nagyon jó. Tehát ebből a pácliből kiveszik, leszárítják, só, bors, és ezt megsütik egy kis füstölt szalonna zsírja. De a szalonna az vajban legyen kiolvasztva. Arra figyelni, hogy nem túl erős tűzön, de vajban kiolvasztott füstölt szalonna fantasztikusan finom. Na, amikor ez megvan, ebbe szépen megpirítják a húst, és ebbe a sülő zsírba van beleszórva a julienne zöldség, ugye a metéltre vágott zöldség, ízesítve van sóval, borssal, mustárral, ezt átpirítják a húsnak a sülőszaftjában, egy kis tejszínt beletesznek, azzal beforralják, és abba beteszik a húst, és azzal egy fél percet összeforralják. Na, ez a klasszikus Eszterházi rostélyos. Egyenek mindig jót, élvezzék az ízeket, viszontlátásra!
1: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Szörényi Szabolcs és Bródi János szerzeményét az Illés Együttes előadásában. Sárika.

0: Egy óra múlva sárikom, az enyém lesz, mert tudtam én, hogy nem hiába beszélek.
1: Jó pihenést! A Dankó Rádió hétvégi reggeli műsora Nádas Györggyel.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Fekete Pál adja elő Czerkovics Béla szerzeményét archív felvételről. Az életben mindenért fizetni kell.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Zorán adja elő Presser Gábor és Stevanovic Dusán szerzeményét. Vasárnap délután.

0: itt az vesztalan.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Nyári Alíz adja elő Dancsák Gyula és Miklós Tibor szerzeményét. Boldogság, gyere haza!

Reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a 100 Folk Celsius együttes adja elő Heilig Gábor szerzeményét. Három kívánság!

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk a jövő hétvégén is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát a jövő hétvégén is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 743. adást hallották idősebb Sárközi Lajos és zenekarának muzsikájával.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 156. adása.

Üdvözlöm a hallgatókat! Balogh Marianna vagyok, az adás szerkesztő műsorvezetője. Tátai Zoltán 2020-ban készítette el 8. egyben utolsó lemezét Écsi Gyöngyi lelkész, teológus, népművelő énekessel közösen. Zoboralja vagy Zoborvidék a felvidéki Nyitraváros környéki magyar nyelvsziget. Eredetileg 13 Árpád korban alapított falut foglalt magában. A községeket a nyelvi elszigeteltség, a hasonló viselet és a közös származás tudat kovácsolta egységbe. A zoborai és több országosan ismert népballadát tartalmazó lemez címe Virágom, véled elmegyek. A válogatást Écsi Gyöngyi, a hangszerelést Kátai Zoltán végezte, és mindketten énekelnek is az albumon.

Ön soha nem amolyan sztáregyéniség akart lenni, hanem szolgálattevő. Az a szolgálat, hogy azt a kincset, amely a 16-17. Században felhalmozódott, átmentsem ide, hogy ne merüljön teljesen feledésbe. Kevés, hogy megjelentek nyomtatásban kották, szövegek, azt nem halljuk. Fontos a dallam, ahhoz pedig az kell, hogy meg is szólaljon. Ezért csinálom.

Kínáltatott hírharangot meghúzott a halálára. Minden gyűjtek a szép jányok, a szép jányok, szép legények, köztük volt már szép Ilona.

0: Enyém vagy már, szép Ilona.
1: Részleteket hallhattak Écsi Gyöngyi és Kátai Zoltán 2020-ban megjelent Virágom, véled elmegyek című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

0: Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepelnek egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. A módosítás részeként dönthetnek majd a képviselők arról is, hogy a vármegyéket visszanevezzék megyékre, a bírák kezdeményezhessék vezetőik visszahívását, és megszűnjön az önálló országgyűlési őrség. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskolakezdési támogatást, tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter. Két részletben mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos pénzügyi segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskolakezdést. A tehetséggondozás mellett az innovációs szemlélet kiterjesztése is szükséges Magyarországon, ezért stratégiai cél a Nemzeti Tudásképző Akadémia további erősítése, hangsúlyozta az intézmény diplomaátadó ünnepségén a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hozzátette, kevés ország épít ki ilyen erős mentorhálózatot, és kevesen gondolkodnak ennyire hosszú távon. A Magyar Tudományos Akadémia épületében rendezett eseményen több mint 730 középiskolás Szent Györgyi diák vehette át a különböző fokozatú diplomát. Riasztották a magyar Gripeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légirányítással, ezért a román hatóságok jelezték a NATO légvédelemnek. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott, tájékoztatott a Honvédelmi Minisztérium. Rövidített útvonalon közlekedik a 2-es metró délelőtt. A szerelvények délig csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között járnak. Az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet utazni. Úszóverseny miatt nem közlekedhetnek a hajók délelőtt a Duna-Szentendrei szakaszán a Postás-strand és a Budakalászi Duna sétány között. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért délig teljes hajózárat rendeltek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak, a versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vízen. A résztvevő együttesek zenés népviseletes felvonulásával kezdődik pénteken a 16. Martin György Néptáncfesztivál Szegeden. A rendezvényen idén 5 ifjúsági csoport, köztük debreceni, ráckevei, jászberényi, szegedi és röszkei táncosok mutatják be új, a Kárpát-medence hagyományaira épülő koreográfiáikat a szakmai zsűri előtt. A közönség szombaton este a Kis Színházban láthatja a produkciókat, az érdeklődőket pedig esténként táncházak is várják. Végül pedig a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős az idő, helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Délután 26-31, késő este 16-24 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma Pátria Visszhang. Magyar népzenei hagyomány a gramofon lemezektől a digitális világig. A műsorvezető Szántó Zoltán.

0: Kedves hallgatóink! Önök a Dankó Rádió Pátria Vízhang című népzenei műsorát hallják. Barta Ágoston hangtechnikus kollégám nevében is köszöntöm Önöket. Szántó Zoltán vagyok. Júliusi műsoraink szerkesztési koncepciója mindig az, hogy abban éppen aktuális kedvenc népzenei felvételeinket szerepeltetjük. Most először Barta Ágoston hangtechnikus kollégám válogatása következik.
1: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai műsorban saját hangarchívumomból olyan felvételeket hoztam, amiket magam készítettem. A műsor kezdő szignálunként felcsendülő széki magyart ezúttal a Csebű együttestől hallhattuk. A felvételt 1979. februárjában készítettem a Fővárosi Művelődési Ház körtermében. Abban az időben egy egész évig gyűjtöttem arra az akai szalagos magnóra, amire a felvétel készült, és két olyan egyszerű mikrofonom volt csak, amilyennekbe a hetes buszon mondták be, hogy milyen megálló következik. Néhány évvel később, az 1980-as évek elején Jászberényben népzenei tanfolyam indult. Minden hónapban egy hétvégét együtt töltöttünk, majd a tanfolyamot a nyári egy héten keresztül tartó népzenei tábor zárta. Utolsó nap aztán Halmos Béla felállította az egész társaságot, így egy hatalmas karéban ott állt körülbelül 15 hegedűs, 10 brácsás és 8 bőgős. Rázendítettünk néhány nótára, amit addig tanultunk. Természetesen akkor is kitettem egy magnót, úgyhogy belehallgathatunk ebbe a különleges hangélménybe.

A tanfolyamon komoly elméleti népzenei előadásokat is hallgathattunk. Pesovár Ernő bácsi volt az egyik előadó. Amikor az előbbi hangélményt ő is átélhette velünk, a végén csak annyit mondott, hogy fiúk, én úgy éreztem magam, mint amikor a légy beleesik a hifi toronyba. A 80-as évek elején kezdtem tekerő lanton tanulni. Kezdetben a budapesti táncházas zenészek segítettek engem, Havasréti Pál és Csóri Sándor tanítottak az Óbudai Zeneiskolában, de ők mondták egyik alkalommal, hogy élnek még öreg tekerőlantosok. Így jutottam el később magam is többek között Bársony Mihályhoz Tisza Alpárra. Ő elsősorban tekerőlant készítőmester volt, úgyhogy készített nekem tekerőt, ami a mai napig megvan és nagybecsben tartom. Mihály bácsi sokoldalú ember volt. Túl azon, hogy tekerőlantokat készített, jó tekerőjátékos és klarinétos is volt. Ide illik még egy jó történet vele kapcsolatban. Egyszer javítani vittem hozzá a tekerőt, mert a tengelye erősen kotyogott, és egy lemez felvételre készültem, így valamit kellett csinálni a hangszerrel. Kicsomagoltam, megnézte. Hát, ez bizony nagyon kotyog. De fog ez még jobban is. Megijedtem, hogy most mi fog történni, ezzel nem lehet csinálni semmit. Ő azonban felnyúlt a polcra, levett egy kis skatuját, elővett belőle fogpiszkálókat, és azokat ügyesen benyomkodta a tengely mellé, így aztán 5 perc alatt segített a problémámon. Azóta már golyós csapágyakat használunk, így aztán nem kotyognak már a tengelyek. Akkoriban tehát gyakran jártam hozzá, de most mégsem egy saját felvételt mutatok, hanem Havasréti Pál tanár úr egyik kiváló gyűjtéséből idézek egy részletet. Ennek a felvételnek az az érdekessége, hogy ezúttal nem csak csárdásokat játszik, hanem hallhatunk tőle röviden egy foxtot is, ami a 30-as években még része volt Alföldön a táncrendnek. A tekerős verzió után meghallgathatjuk ezt a számot eredetiben is. Előbb azonban repüljünk vissza 1981. februárjába Tisza Alpárra.

0: játszott a Várson Mihály, népnézett mestere. Születtem Tiszaújfalon 1915. szeptember 2.
1: Bársony Mihály bácsi tehát egész jó megközelítéssel eljátszotta a házunk tetején Zsupp fedél van című korabeli foxtrottot. Ennek a számnak az eredetie 1938-ban jelent meg egy radiolagramofon lemezen. Gyűjteményemnek tehát egyik ékességét fogjuk most hallani, Szűcs László énekét a Buttola Tangó zenekar kíséri. Foxtrottunk szerzője Erdélyi Mihály.

Az 1980-as évek közepén jöhettek át először erdélyi muzsikusok. Így kerülhetett sor Sára Ferenc és a Kerekes Együttes szervezésében 1984-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Goldman menzájában megszervezett első hazai gyímesi bálra. A táncházas körökből, aki élt és mozgott, mindenki jelen volt. Abban az időben magam is muzsikáltam a Kerekes táncegyüttesnek, így aztán én hangosítottam az eseményt, és így természetesen hangfelvételt is készíthettem. Ebből hallhatunk most egy magyar csárdás részletet. A dallamokat úgy választottam a műsorba, hogy a Dankó Rádió hallgatóinak esetleg ismerősek legyenek. Ezek ugyanis egész Magyarországon elterjedt csárdás dallamok, csak mi eddig egész más felfogásban ismertük őket. Hallgassuk tehát Zerkula János és Fikó Regina gyimes középloki házas pár muzsikáját.

0: kalktı. Dimes közép lukruz Herkuleánus, a kedves feleségemvel, lány nevek Figo Regina, meg utánom Zerkula Regina. Na, mit csináljunk? Zerkula János volt a primás. Isten tartsa meg!
1: 1990 áprilisában a Palackai zenekart is áthozták Magyarországra. Egyik este a Kassák klubban játszottak. Az eseményről az utolsó pillanatban értesültem, úgyhogy összecsomagoltam a mikrofonálványokat, mikrofonokat és a négysávos hatalmas stúdiómagnót, és estére kirakhattam a mikrofonjaimat a színpadon muzsikáló Palackai zenekar minden egyes tagja elé. Így ezúttal egy olyan felvétel készülhetett, ahol minden muzsikus külön sávra játszott, és utólag tanulmányozható akkori játékuk. Most az egyik kedvenc akasztós dallamommal kezdődő folyamatból mutatok egy részletet. Az első dallamot kérésemre és kedvemre muzsikálja a híres Palackai zenekar. A táncházban ott volt Kallós Zoli bácsi is, természetesen ő sokat segített a zenekar utaztatásában, és ő szervezte oda a zenekart is. Kérésére néhány évig a felvétel csak a zenészek között terjedhetett, lemezkiadásra egy ideig nem kerülhetett sor. Ide tartozik még egy érdekes élményem a palackaiakkal. Talán még ugyanebben az évben a táncház találkozón is ők muzsikáltak. Voltak komoly megjelenéseik a nagy színpadon, a Gála műsorban és a sportcsarnok küzdőterén rendezett nagy mezőségi táncmulatságon, de közben egész napjukat ott töltötték a sportcsarnokba. Egyszer, ahogy sétálok ott a körfolyoson, szembe jönnek velem a hangszereikkel éppen ráérő idejükben. Hát megállítottam őket, és akkor is ezt a számot kértem tőlük, amit engem körbeállva muzsikáltak el. El kell mondjam, életem egyik legnagyobb zenei élménye ez volt. Azért az nem egy semmilyen érzés, amikor valakit körüláll a Palackai zenekar és a fülébe húzza. Hallgassuk tehát ezt az egyik kedvenc dallamommal kezdődő folyamatot a Palackai zenekar előadásában.

0: Utolsó hangzó csemegémként Szabó Viktor mezőkörpényi prímás muzsikáját fogjuk hallani. Viktorral majdnem 15 évig muzsikáltam a Cifra zenekarban. 1990. januárjában Szántó Zoltán barátommal, műsorkészítő kollégámmal kerestük fel őt Marosvásárhelyi lakásában. Akkor már őt 5 éve ismertük, de most került arra először sor, hogy román zenét is játszon nekünk Magnóra. Ebből a gyűjtésből válogattam össze néhány részletet. A felvétel úgy készült, hogy Vásárhelyen feljátszotta a hegedű szólamot, majd később, amikor Magyarországra jött, akkor mellé játszotta a brácsa kíséretet egy másik sávra. Az így készült népzenei gyűjtést Viktor maga konferálja és adatolja.
1: 1990. január 14. Prímán Szabó Viktor született 1939. április 16-án Mezőkörpénybe. Mezőségi romántánc. Lénesó.

Kedves hallgatóink! Önök a Dankó Rádió Pátria Vízhang című magyar népzenei műsorát hallják. Mai adásunkat a műsorkészítők kedvenc népzenei felvételeiből válogattuk össze. Most az én aktuális kedvenceim következnek. Mivel a műsorban elég régen szerepeltek utoljára Szász Csavási felvételek, a hátralévő részben csak ilyenek következnek. Csupa saját gyűjtésünkből származik,

A következő felvétel egy másik szászcsávási buliból származik, 1992. februárjából. A szászcsávási dalárda tagjaival hangfelvételt készítettünk, aminek végén már szabad éneklés és borozgatás következett. Sajnos a magnót kicsit későn kapcsoltuk be, így a felvételről lemaradt az ének kezdete.

Ismét egy 1993. januári felvétel következik. Csányi Sanyi és Mezei Levente primások cigányasztalit muzsikálnak. Kontrázik ifjabb Mezei Ferenc csángáló, bőgőzik az édesapja, idősebb Mezei Ferenc.

A következő felvételen ismét Csányi Sanyi és Mezei Levente a prímások, de a kontráns ifjabb Lunka Mózes Ruszu. Korai halála miatt vele sajnos csak kevés felvétel készült.

Kedves hallgatóink! Önök a Dankó Rádió Pátria Vízhang című magyar népzenei műsorát hallják. A műsor ezen részében a százcsevási zenészekkel készült gyűjtésekből játszunk korábban még nem publikált felvételeket. Most olyan felvétel következik, amik a százcsevási zenekar Egyesült Államokban szerzett élményeihez kapcsolódik. A zenekar 1998-ban járt először turnén az Egyesült Államokban, ahol egy alkalommal közös műsorban szerepeltünk egy Magyarországot country-nak vélt, hagyományos amerikai fehér népzenét játszó zenekarral. Ilyen stílust mi is tudunk, mondták a csávásiak, és ebből született a következő Kátrány Joe című felvétel, amelyen a közismert Ó Susanna című dallam után a zenekar a Rednecks együttes 90-es évekbeli slágerét, a Katanaid Joe-t interpretálja.

A következőkben egy CD felvétel próbáját hallgathatjuk meg, aminek a kiadáshoz kellően érett verziója aztán már nem született meg. Csányi Sanyi egy virtuóz román szökőt játszik, amit Mezei Levente hegedűn kísér. Amikor Mezei Ferenc csángáló kontrán becsatlakozik, Mezei Levente is hegedülésre vált.

Kedves hallgatóink! A Dankó Rádió Pátria Vízhang című népzenei műsorának végére érünk. Barta Ágoston hangtechnikus kollégám nevében is búcsúzom. A szerkesztő műsorvezetőt Szántó Zoltánt hallották. Műsorunkat legközelebb 4 hét múlva, augusztus 2-án vasárnap ugyanebben az időben hallhatják. Mai műsorunkat a műsorkészítők éppen aktuális kedvenc zeneiből válogattuk össze. A befejező számban ismét százsávási zenét hallgathatunk, de nem a közismert hagyományos zenekari felállással. A primás Jámbor Ferenc Tocsila, akit a százsávási zenekar kontrásaként ismerhetünk, de odahaza primásként saját lakodalmi zenekara volt és van. Az 1992-es felvételen a gitárosa Berki Gábris kíséri. A felvételt Pénzes Géza és Barta Ágoston készítették az előző éjszakai, hajnalban befejeződő zenei felvételek után, délelőtt jókorán felkelve, és sokat szenvedtek a gitár erősítő búgásának és érintkezési hibáinak elhárításával, mint a felvétel mutatja, sikerrel.

0: Kuna média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó rádióban.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten, például az alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 év lesz újraválasztási lehetőség nélkül. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvénymódosítás az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely úgy véli, politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. Emlékeztetett, hogyha elfogadják az új alaptörvényt, akkor a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható. A kritikára reagált Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint vicces az alkotmánymódosítással kapcsolatos aggódás Gulyás Gergelytől. A tehetséggondozás mellett az innovációs szemlélet kiterjesztése is szükséges Magyarországon, ezért stratégiai cél a Nemzeti Tudásképző Akadémia további erősítése, hangsúlyozta az intézmény diplomát adó ünnepségén Horváth Péter tudománypolitikai és innovációs államtitkár. A Magyar Tudományos Akadémia épületében rendezett eseményen több mint 730 középiskolás szentgyörgyi diák vehette át a különböző fokozatú diplomát. Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 3000-en vesztették életüket, és több mint 16000-en sérültek meg. Bár csekély az esély arra, hogy 11 nap után további túlélőket találjanak, a mentőszolgálatok folytatják a keresést. Több ezer embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. A magyar kormány 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a dél-amerikai országnak. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt este telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a két nap múlva Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. A megbeszélésre az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából került sor. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása, így évtizedes távlatban jelentősen javult Európa levegő minősége, a Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat éves jelentése szerint. A leglátványosabb javulást az iparban és a közúti közlekedésben érték el. A szakemberek ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az időjárási viszonyok, a nyári hőhullámok és a téli fűtési szezonok még mindig okozhatnak átmeneti, komolyabb légszennyezési időszakokat. Napos, gomoly felhős az idő, helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 16-24 fok várható. Hasonlóan kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: Dankó Extra. Zenei csemegék, exkluzív felvételek most a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Budai Beatrix.
4: Üdvözlöm a Dankó Rádió hallgatóit, Dankó Extra című műsorunk már is kezdetét veszi, 11 óra után 4 perccel ismételten. Az elmúlt évek legjobb, legemlékezetesebb pillanatait idézzük fel Dankó klubjainkról, és persze a Magyar Zeneházában megrendezett Dankó gáláinkról. Már is elsőként Farkas Rozikát halljuk, aki a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díját 2025. decemberében vette át a Magyar Zeneházában. Most a Vett a rózsám, piros sejem viganót innékem című dalt halljuk Rozika előadásában, akit Berki Péter és Cigány zenekara kísér. Majd a Nem jó mindig minden este a fonóba eljárni című népszerű dankópista csárdást Egri József adja elő Tordai Zoltán zenekarával. Fogadják sok szeretettel, kellemes időtöltést kívánok!

Virág József Operett Bon Vivant 2023-ban ünnepelte 50 éves jubileumát. A Budapesti Operett Színházban és külföldi kőszínházakban az operettirodalom legnagyobb Bon Vivant szerepeit játszotta 5 évtizeden át. Hankó József felé zenekarával a Bordalt adta elő Sáros Pataki Dankó klubunkon még 2023. április 20-án. Ez következik most, majd Nádas Gábor egyik legismertebb slágerét fia Nádas György adja elő Báder Ernő zenekarával. Ez nem más, mint a kicsit szomorkás a hangulatom máma című dal. De önök még véletlenül se szomorkodjanak, énekeljék velünk a legnagyobb operett és örökzöld slágereket.

Az év magyar nótájára 2022-ben, 23-ban és 24-ben is szavazhattak. Az utóbbi két esztendőben a Véncigány mindkét esetben a második helyezést érte el. Kondor Ernő szerzeményét most Jenei Gábor adja elő, Danyi Lőrinccel és zenekarával. Majd a Zavaros a nyárád című tradicionális dalt Bányai Márton nyújtja át a Dankó család tagjainak, ekkor már Lakatos Miklós és zenekara kísér, és a dalcsokor legvégén a Szegletes udvar című dal is elhangzik, ekkor már Karcagi Nagy Zoltánt halljuk. Fogadják sok szeretettel!

Csend lett egy percig, így szól az egyik. Jóraim, mi mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a

Elfelejt a te szíved, elfelejt, éneklífja Berki Béla zenekarának oldalán, Szigeti Fercsi. Ez a felvétel lassan 10 éves, hiszen 2016. decemberében hangzott el a Thália Színház ez mikroszínpadán. Majd Szenes Iván nagy slágerével folytatjuk a sort Csengeri Attila musical énekes előadásában az Egy Dunaparti Csónakházban című örökzöld sláger csendül fel Tordai Zoltán és Kovács Erik zenekarának kíséretével. További kellemes időtöltést kívánok a Magyar Zene Rádiójával.

Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Dankó Rádióban Dankó Extra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Most egy majd 8 perces dalcsokorral kedveskedünk önöknek, melyben Gáspár Ani, Nádasdy László és Sűi Károly énekel. Hallgassuk Miskolci Balog Zoltán, Lakatos Miklós és Baranyai István zenekarának kíséretében a Hajlika jegenye, a Báta széki ropogós, a Tisza partján mandulafa virágzik és az Által mennék én a Tiszán Ladikon című népszerű melódiákat.

Mészáros János Elek, Koltai László és Domoszlai Sándor énekel a folytatásban. A Piros Rózsák beszélgetnek című nótával indítjuk az összeállítást. Ekkor Bangó János prémás vezeti a zenekart, majd a Szegedi Boszorkányról szól a nóta, és stílusosan a Vége már a Dáridónak című csárdással zárjuk a csokrot. Tartsanak velünk!

Hajde, volo, hajde, patrba gore.

0: Bob Herceg belépőjét, a Londonban hely című operett betétdalt Buk Tibor énekelte el Pomázi Dankó klubunkon Miskolci Balogh Zoltánnal és zenekarával. Hallgassuk meg ezt a jó hangulatú felvételt, majd Dócs Péter előadásában felcsendül az Asztalomon Badacsonyi című csárdás, és ekkor már Johann János zenekara kísér. További kellemes időtöltést kívánok!
1: Hogy azt mondjam?

0: sorsolni. Épp a csoda tartja számon, de ne tudja, hány lehány volt az én párom. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, én! Verje meg a csillagos, itt igazi dolgot, kis vegy házasodni.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi Dankó Extra című műsorunk idejébe. Remélem tetszett a változatos zenei kínálat, és így velem tartanak majd egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt. Várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Most adásunk legvégén Lakatos Miklós és zenekara muzsikál, egy ádúr friss csárdást hallunk. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, jön a déli krónika, aztán jó ebédhez szól a nóta. Ott várom önöket leghamarabb itt a Magyar Zene Rádiójában. Addig is búcsúzom önöktől, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Viszont hallásra!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét, és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
3: Milyen nyár vár rád?
2: A legjobb zenék, nyári történetek.
4: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
2: Különleges ízek.
5: Nem akarsz minden nap főzni rá?
2: Izgalmas programok.
6: Fantasztikus!
2: Emlékezetes találkozások.
7: Na, elmondom, mik a legendák.
8: Mondjad.
2: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak önre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
9: A siklósi parasztokat nem könnyű betörni.
10: Olyan a labanc, mint a sárkány. Ha egy fejét levágott, hét nevejette.
11: Nem lehet bírni ezekkel a kutyákkal.
9: Sem erőszakkal.
12: Mit fizetnek a jószágért?
13: Eszni! Vissza is adom!
9: Sem szép szóval.
14: Tudja mi ez?
13: Rebellió!
14: Az egész bandát megmutatom!
9: De csellel sem egyszerű.
15: Ha be tudod törni a fejemet, akkor kuruc vagy. Ha én szakítom be a tied, akkor labanc.
9: A tenkes kapitánya. Dupla részekkel. Ma 16:50 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Cipusz Éva vagyok, a bemondó szlotta Judit. Főbb híreink először röviden. Vita a kormány és az ellenzék között az alaptörvénymódosítás kapcsán. A Fidesz önkényuralmat emlegetett, a kormányfő pedig azt, hogy a fideszes alaptörvény megalkotásakor nem kérdezték meg az embereket.
2: Pusztító tüzek Európában, már a Balkánon is egyre ijesztőbb a helyzet. Ukrajnában, a csernobili tiltott zónában, az atomerőmű környékén lobog a tűz.
1: Az állattenyésztőknek is komoly kihívást jelent az aszály. A takarmány kevés és drága, sok gazda kényszerül arra, hogy csökkentse az állatainak számát.
2: Sok lesz a napsütés, főként északon, északnyugaton alakulhatnak ki futózáporok, elszórtan zivatarok, délután 26-31 fok várható.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Vita bontakozott ki a kormány és az ellenzék között az alaptörvénymódosítás kapcsán. Magyar Péter miniszterelnök tegnap a közösségi oldalán ismertette, hogy benyújtotta a javaslatot, amelyet, ha elfogadnak a képviselők, megszűnik Sulyog Tamás megbízatása. A Fidesz frakcióvezetője reakciójában önkény uralmat emlegetett, amire Magyar Péter azzal vágott vissza, hogy Gulyás Gergely annak idején részt vett a fideszes alaptörvény megalkotásában, amiről a magyar embereket nem kérdezték meg. Császár Attila összeállítása.
3: Magyar Péter szombaton a közösségi oldalára feltöltött videóbejegyzésbe jelentette be, hogy a kormány nevében benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek.
4: 36 évvel a rendszerváltás után először történik meg Magyarországon, hogy egy alkotmánymódosítás nem zárt ajtók mögött születik meg, hanem a magyar emberekkel egyeztetett módon.
3: A tervezetről egy rövid társadalmi egyeztetés során 25 ezer állampolgár mondott véleményt. A miniszterelnök közölte, a tervezet szerint megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választana.
4: A módosítással megszűnik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása.
3: Magyar Péter szerint a cél a legfőbb közjogi méltóság intézményébe vetett bizalom és az alkotmányos működés helyreállítása.
4: Helyreállítjuk ezen kívül az alkotmánybíróság függetlenségét.
3: Magyar Péter bejelentette azt is, az alaptörvény tervezett módosítása elmozdítaná tisztségükből a 70 életévüket betöltött alkotmánybírákat, 12-ről 6 évre csökkenteni a mandátumuk számát, és újra bevezetné a taláros testület tagjainak újraválaszthatóságát. Már korábban is sok vitát váltott ki, hogy korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumának hosszát. Magyar Péter ebből sem enged, ugyanis tudatta, 3 ciklusos időkorlátot írnak elő a parlamenti képviselőknek, ami a következő választástól lépne hatályba.
4: A társadalmi egyeztetés során kapott több 10 000 véleményt meghallgatva, bevezetjük, hogy egy országgyűlési képviselő legfeljebb 3 cikluson keresztül szolgálhatja a hazáját.
3: A kormányfő ismertette, hogy megszüntetik a költségvetési tanács költségvetési vétójogát, és kivezetik az önálló szabályozó szervek alaptörvényi kiváltságait. Jelezte azt is, hogy ősztől megkezdődik az új magyar alkotmány közös kidolgozása, aminek a megírásában minden magyar részt vehet, és amelyet minden magyar sajátjának érezhet.
4: A köztársaságban a választott parlament dönt a költségvetésről, a kormány kormányoz, az intézmények pedig szolgálnak, nem uralkodnak és akadályoznak.
3: A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon, írt a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében Gulyás Gergely. A Fidesz parlamenti frakciójának vezetője szerint politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt. Lefejezik az alkotmánybíróságot, korlátozzák a demokratikus választást, a jelenlegi ellenzéki képviselőknek több mint a fele pedig nem lesz többé választható Magyarországon. Ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége, közölte Gulyás Gergely hozzátéve, hogy a Fidesz frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válasz lehetőségekről. Magyar Péter erre úgy reagált, gondolkodik, hogy mi okoz alkotmányos válsághelyzetet a Fidesz frakció vezetője szerint, majd a Facebook oldalán sorra vette azokat a pontokat, amelyek szerinte az aggodalmak hátterében állhatnak. Különösen ironikusnak nevezte, hogy Gulyás Gergely aggódik az alkotmányos rendért, utalva a korábbi alkotmányozási folyamatokra és Szájer József szerepére. A kormány alaptörvény módosítási tervével kapcsolatban több hazai és nemzetközi jogvédőszervezet, valamint alkotmányjogász fogalmazott meg kritikát. Álláspontjuk szerint a kormány túl rövid időt biztosított a társadalmi egyeztetésre. Több jelentős alkotmányos kérdés esetében hiányzik a részletes indoklás, illetve olyan változtatások is szerepelnek a tervezetben, amelyekről szélesebb körű alkotmányozási folyamatban kellene dönteni.
1: Adómentes lesz a gyermekenként járó 100 000 forintos iskolakezdési támogatás. A kedvezményt végrehajtás alá sem lehet majd vonni. Erre a pénzügyminiszter hívta fel a figyelmet. A támogatást mintegy 400 000 gyermek kaphatja meg. Az első részletét, 50 000 forintot, augusztus 24-ig utalja a Magyar Állam Kincstár. Cserei Judit összeállítása.
5: Nyáron is lelkesen gyakorol édesanyjával a 6 éves Lili, aki két nagyobb testvérihez csatlakozva ősszel iskolába megy. Lili elárulta, hogy ha eljön a szeptemberi tanévkezdés, mi kerül majd az iskola táskájába és a tolltartójába.
6: A táskámba könyveket, a tolltartómba csehúzsákat, meg tollakat, meg fricseket, meg csehúzsákat.
5: A burai családhoz hasonlóan sok gyermekes szülőre ró komoly anyagi terhet évről évre az iskola kezdést. A rászoruló nehéz helyzetben lévő családok gyermekei számára a kormány még idén bevezeti a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. A döntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a csütörtöki kormányzati tájékoztatón.
4: Magyarországon egyetlen gyermek sem, kisgyermek sem indulhat hátrányból azért, mert a családja nehéz helyzetben él.
5: A kormányfő hangsúlyozta. Magyarországon szülők 100 000-ei aggódnak, hogy hogyan és miként tudják megkezdeni a gyerekek a tanévet, hogy miből lesz pénz táskára, ruhára, cipőre, tanszerekre, ezen pedig változtatni kell. A kormány úgy számol, mintegy 400 000 gyermek részesülhet a támogatásban, amit meglévő jogosultságokhoz kötöttek. Automatikusan jogosult lesz a 100 000 forintos támogatásra minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, de jogosult lesznek az emelt összegű családi pótlékban részesülő tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyermekek és a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok is.
4: Minden gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél élő gyermek szintén jogosult lesz, és az árva ellátásban részesülő gyermekek is jogosultak lesznek. A gyermekvédelmi intézményekben a gyámok felügyeletével lehet majd elkölteni, felhasználni ezt a pénzt.
5: Az első 50 000 forintos részletet augusztus 24-ig utalja az államkincstár, a fennmaradó 50 000 forintot pedig utalvány formájában novemberben kapják meg az érintett családok. A támogatás adómentes és nem vonható végrehajtás alá. Erre a pénzügyminiszter közösségi oldalán hívta fel a figyelmet. Kármán András azt írta, így a teljes 100 000 forint fog eljutni oda, ahol az valódi segítséget jelent. Hozzátette, nem csak arra büszke, hogy a Tisza választási kampányban tett vállalását sikerült megvalósítani, hanem arra is, hogy mindezt az előző kormánytól örökölt nehéz költségvetési körülmények között sikerült végrehajtani. Az intézkedést a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta, bevezetése mintegy 40 milliárd forinttal terheli meg a büdzsét.
1: Magyarország energia mixe nagyon kényes, és az ezzel kapcsolatos változtatásoknak mindig hosszú távú következménye van, mondta Tóth Máté, energiajogász a Kossuth Rádióban.
2: Hozzátette, jelenleg hazánk villamos energiáját több forrás biztosítja, például Paks 1, a gáztüzelésű erőművek és a naperőmű. A kormány tervei szerint 2030-ra a jelenlegi kapacitás több mint 10-szeresére növelnék Magyarország szélenergia termelését. Tóth Máté szerint a mostani hálózat azonban ezt a kapacitás növelést nem bírná el.
7: új 4000 megawattnyi szélerőmű kapacitásról beszélnek, ami biztos, hogy felette van annak a hálózati képességnek per ma, tehát ebben az állapotban, amit a hálózat elbírnak. Tehát a veszély az az, hogy ugyan kiegyenlítjük a korábbi szabályozói hibát, de az eredmény tekintetében megint kinyitom az alapproblémát, hogy vajon 4000 megawattot, de akár csak 1000 megawattot is elbír-e a hálózat. Ezekkel együtt kell lépkednem, ezt úgy képzeljem el, két lábam van. Ha lépek a jobb lábammal, akkor muszáj, hogy lépjek a ballal is, nem léphetek kettőt a jobbal. Tehát itt azért egy csomó mindent mellé kell építenem annak, hogy ilyen mértékű szélerőművi kapacitás létesítés elférjen.
1: Új villamos vonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. Az új vonal a budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forintnyi uniós forrásból. A tervek szerint ősszel kezdődnek a munkálatok. A villamos vonalnak 2029-re kell elkészülnie. Kara Barnabás és Csontos Ábel összeállítása.
8: Elkezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének építése a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán.
9: A budai fonódó villamos hálózat második ütemének megépítésére vonatkozó támogatási szerződés van itt a kezemben.
8: Vitézi Dávid hangsúlyozta, ez az egyik első olyan beruházás, amely a hazahozott Európai Uniós forrásokból indulhat el.
9: Ez egy olyan beruházás, ami elő van készítve, ugye sok-sok éve a tervezés, bár Lázár János alatt évekre leállt, de itt gyakorlatilag az építés következik már, úgyhogy ezt gyorsan alá tudjuk írni. Sok más projekt következik ezután az ország minden részében, a vasútfejlesztést is beleértve természetesen, de most ez a villamosfejlesztés az első, ahol a támogatási szerződést hatályba tudjuk léptetni. Ezt én most meg is teszem, aláírom ezt a szerződést, és ezáltal 32 milliárd forint uniós támogatás jut arra, hogy fejlesszük a villamos hálózatot itt Budapesten.
8: Vitézi Dávid hozzátette, a nagyobb építkezéssel járó munkák 2027-ben kezdődnek. A fejlesztés részeként 3 km villamospálya és 7 akadálymentes megálló épül. Az új villamosvonal a Szent Gellért tértől indul. A Műegyetem rakparton közlekedik majd, és a Petőfi híd, valamint a Rákóczi híd alatt elhaladva éri el a Budapartot és a most épülő Nádorkert vasútállomást. A fejlesztésnek köszönhetően több olyan egyetem és irodaház is könnyen megközelíthető lesz, amelyeket eddig csak busszal lehetett elérni. A beruházás nem csak közlekedési, hanem városfejlesztési projekt is. Megújul a környezet, és egy több mint 2 kilométeres kerékpárút is épül. A projektnek 2029-re kell elkészülnie.
0: Déli krónika.
1: Az Egyesült Államok több pontján, így Washingtonban is, délelőtt a rendkívüli hőség miatt maradt el a hagyományos felvonulás. Este pedig a gyülekező viharfelhők zavarták meg az ünnepi programot a fővárosban, a tengeren túlról Nárai Balázs tudósított.
10: Washingtonban este tartották a 250. évfordulóra rendezett ünnepséget, hatalmas színpaddal, 100 000-es tömeg számára lezárt biztonsági zónával. Az ünnepi műsor kezdetekor ugyanakkor a szervezők bejelentették, hogy a teljes területet evakuálják veszélyes vihar esélye miatt. A távozókat arra kérték, hogy keressenek menedéket, amire megnyitották több minisztérium épületét is. A vihar elvonultát követően késő este ismét megnyitották a kapukat. Az elnök elmondta ünnepi köszöntőjét, amiben az Egyesült Államokról, mint a világ első számú hatalmáról, legerősebb demokráciájáról beszélt, és a világ reményéről.
11: Most a legörömtelibb mérföldkőhöz érkeztünk el. Valaki azt mondta nekem, ne aggódjak, akár a jövő héten is megtarthatjuk a rendezvényt. Én viszont azt mondtam, nem lehet a jövő héten, mi július 4-ét akarunk, nem július akárhanyadikát. Elvégre ez a függetlenség napjának 250. évfordulója. Nincs hozzáfogható. Az Egyesült Államok 250 éves története az egész emberiség büszkesége. Mi vagyunk a szabadság országa.
10: Ezt követően az amerikai történelem legnagyobb szabású tűzijátéka zárta a fővárosi központi megemlékezést. A 850 000 rakéta 10 helyről fellőve valóban lenyűgöző volt. Az adatok szerint másodpercenként 400 rakéta repült a levegőbe, mintegy 40 percen keresztül.
1: Látványos katonai parádéval ünnepelték meg az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóját. A washingtoni Lincoln emlékmű felett alakzatban szálltak el a vadászrepülők, valamint az ország légierejének számos más eszközét is felvonultatták. Pék Bulcsú összefoglalója.
11: Mutatós vitorláshajó úszott be szombaton a New York-i öbölbe. A 95 éves, háromárbócos vitorlás Amerigo Vespucci olasz felfedező nevét viseli, aki után az amerikai kontinenst is elnevezték. Nem véletlen, hogy az olasz haditengerészet büszkesége éppen most érkezett meg az államokba. Fontos napot ünneplünk amerikai barátainkkal. 1776. július 4-én, 250 évvel ezelőtt ezen a napon kiáltották ki az Egyesült Államok függetlenségét. Büszkék vagyunk rá, hogy ebből az alkalomból más országok vitorlásai mellett mi is itt lehetünk, mondta a hajó kapitánya. New York kikötője látványos felvonulásnak adott helyet az ünneplapon. Az öbölben a múlt századok és a modern haditengerészet hajói is megjelentek, miközben a város jelképeként ismert szabadságszobor mellett vadászrepülők festették meg az eget az amerikai lobogó színeivel. Az Egyesült Államok nagy része felett tapasztalható hőhullám miatt több helyen lemondták az ünnepségeket. Washingtonban viszont az emberek a nagy meleg ellenére is a szabadban gyűltek össze ünnepelni. 250 évesek lettünk, ezt meg kell ünnepelni. Nem számít, kik vagyunk, vagy kit támogatunk. Ez nem a politikáról, hanem az országról szól. Arról, hogy egy független, szabad nemzet vagyunk. Hálával tartozunk Istennek, hogy nálunk nem fejeznek le senkit, vagy nem zárnak börtönbe, ha tiltakozik valamiért, vélte egy nyugdíjas nő. Aki a kánikula ellenére is vállalta a szabadtéri programot, annak egy látványos légiparádé volt a jutalma. A Lincoln emlékmű felett alakzatban szálltak el a vadászrepülők, de az ország légierejének számos más eszközét is felvonultatták a műsorban. A bemutatóhoz a vadonatúj elnöki különgép az Air Force One is csatlakozott, amit a katari királyi család ajándékozott Donald Trumpnak.
1: Több embert meglőttek New Yorkban a július 4-én, a függetlenség napján. Legalább 8 ember megsebesült, köztük 4 gyerek.
12: Az összes áldozatot kórházba szállították, 7 ember állapota stabil, míg egy 21 éves nő állapota válságos. A rendőrség arról számolt be, hogy a helyszínen egy lőfegyvert találtak, de az ABC szerint a gyanúsítottat nem sikerült elfogni.
1: Érvénytelen lett a szombati szlovákiai népszavazás, a választók alig 16%-a adta le a voksát.
12: Az ország történetének 10. referendumán 2 kérdésre lehetett választ adni. A szavazók dönthettek arról, hogy megszűnjön-e a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak életük végéig járó juttatása, valamint hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát. A nem végleges eredmény szerint tegnap a több mint 4,2 millió választópolgárból alig több mint 682 000-en szavaztak, így a referendum érvényesült. Lett.
1: Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 3000-en vesztették életüket, és több mint 16000-en sérültek meg.
12: Rengeteg épület összedőlt, 16000-en elvesztették otthonukat, bár csekély az esély arra, hogy 11 nap után további túlélőket találjanak, a mentőszolgálatok folytatják a keresést. Több ezer embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. A magyar kormány 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a dél-amerikai országnak.
1: Fokozódik a tűzveszély Európában, már nem csak a kontinens nyugati felén, hanem a Balkánon, sőt keleten is egyre ijesztőbb a helyzet. Miközben Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban napok óta nem tudják eloltani az erdőtüzeket, már Görögországban is küzdenek a lángokkal. Ukrajnában pedig a hírhedt csernobili tiltott zónában az atomerőmű környékén lobog a tűz. Szakértők folyamatosan figyelik a sugárzási szintet. Szokolai Kinga és Tomai Judit összeállítása.
13: Portugália északi részén a tűzoltók csütörtök óta küzdenek az erdőtüzek oltásával. Több száz spanyol és marokkói katona, valamint repülők és helikopterek is segítenek a munkában. A hőség miatt azonban a száraz növényzeten gyorsan terjednek a lángok. Több település is veszélybe került. Számos egység dolgozik a helyszínen, és továbbiak is érkeznek, ám mindenképpen arra kérem az embereket, hogy természetesen segítsenek, de mindig tartsák szem előtt a biztonságot, mondta Vozela polgármestere. Közben az ország nagy részén továbbra is vörös riasztás van érvényben a hőség miatt. A meleg száraz időjárás és az akár 44 Celsius fokot is elérő hőmérsékletek miatt a lakosságot fokozott óvatosságra intették. Miközben a spanyol katonák egy része Portugáliában segít, addig csaknem 250 tagjuk, valamint 400 katalán tűzoltó hazájában küzd a lángok oltásával. A tüzek miatt ezreket evakuáltak. A széljárás változékonysága és a hőség miatt azt kérik a helyiektől és a turistáktól, hogy kerüljék el a területet. Thesszaloniki külvárosában mintegy 115 hivatásos tűzoltó és számos önkéntes a földről próbálta megállítani a tüzet. Több településről kitelepítették az embereket, köztük egy csaknem 160 fős fogyatékkal élő, speciális ellátásra szorulókkal foglalkozó intézet lakóit. A beszámolók szerint a környékről robbanások is hallatszódtak, ahogy a lángok néhány épületet felperzseltek. A tűzoltóság közölte, egy 76 éves férfit letartóztattak, akit a tűz okozásával gyanúsítanak. A környéken lévő kevés vízforrás hiányában a katasztrófavédők homokkal próbálták befedni a már eloltott növényzetet, hogy az a szárazságban újra ki ne gyulladjon a csernobili tiltott zónában. Az ukrán hatóságoknak messziről kellett hordaniuk a vízpótlást, hogy sikerüljön megállítani a lángok terjedését, mielőtt azok elérték volna az atomerőművet, és még nagyobb katasztrófa történt volna. Legalább 3 erdőtűz volt a környéken, amik csaknem 130 hektárt perzseltek fel, mire eloltották azokat. A hatóságok közölték, a sugárzási szint a normál határértéken belül maradt.
14: Mintegy 3 tonna kokaint foglaltak le, és 4 embert őrizetbe vettek 2 kishajó fedélzetén a mexikói hatóságok a Csendes óceánon.
15: Mexikó Donald Trump elnök és az amerikai kormány nyomására fokozta a drogellenes műveleteket. A mostani rajtaütéssel a becslések szerint mintegy 37 millió dolláros, átszámítva több mint 11 milliárd forintos kárt okoztak a bűnszervezeteknek.
14: 8 perc múlva lesz 12:30. Adásunkban eddig elmondtuk, hogy vita van a kormány és az ellenzék között az alaptörvény módosítás kapcsán. A Fidesz önkény uralmat emlegetett, a kormányfő pedig azt, hogy a fideszes alaptörvény megalkotásakor nem kérdezték meg az embereket. Szó volt arról, hogy pusztítanak a tüzek Európában, már a Balkánon is egyre ijesztőbb a helyzet, Ukrajnában a csernobili tiltott zónában az atomerőmű környékén lobog a tűz. És szólunk arról is, hogy az állattenyésztőknek is komoly kihívást jelent az aszály. A takarmány kevés és drága, sok gazda kényszerül arra, hogy csökkentse az állatainak számát.
16: Déli krónika.
14: Egyre erősebb hőhullámok miatt sokan már éjszakra indulnak hanyaralni, pihenni szeretnének. A trend legnagyobb nyertesei a skandináv országok. Kovács Márton összeállítása.
17: Kellemes klíma, erdei környezet, hűs tengerpart. Egyre többen hódolnak az angolul csak Caucasian trendnek nevezett üdülési szokásnak. Az angol kifejezés arra utal, hogy sokan a tikkasztó hőség helyett a mérsékelt vagy kifejezetten hűvös éghajlatú helyeket választják.
18: A klímaváltozás valóban elindított új trendeket, de azért nem tudja azt a tendenciát megváltoztatni, ami az elmúlt időszak turizmusát is jellemezte.
17: Mondta a turisztikai szakújságíró, hozzátéve, hogy a legtöbb európai nyaraló továbbra is Franciaországot, Spanyolországot és Olaszországot keresi fel. Egyre népszerűbbek azonban a hűvösebb, enyhébb időjárású úti célok. Kis Robert Richard hozzátette, a hőség elől sokan menekülnek Észak-Németországba, Svédországba vagy Norvégiába pihenni. A skandináv országokba látogatók száma tavaly 40%-kal nőtt. A jellemzően délelőtt 11 és délután 4 óra között igen erős UV-sugárzás miatt sok déleurópai strandon növelték a napernyők számát, hogy segítsék az ultraibolya sugárzás elleni védekezést. Emellett a napvitorlák, az árnyékos medencék és a párakapuk kialakítása is igen elterjedt a turista paradicsomokban. A szakértő azt mondta, nem csak a klímaváltozás alakítja a turisztikai trendeket. Egyre többen tartják szem előtt a környezetvédelmi szempontokat is, ha elutaznak. Példaként említette a labdarúgó világbajnokság egyik kiemelt amerikai helyszínét, a 6 mérkőzésnek helyet adó philadelphiai Lincoln Financial Fieldet, ahol a stadion működését részben saját naperőművek, hidrogéntöltő állomások biztosítják. Ezekkel a megoldásokkal jelentősen csökkentik a széndioxid kibocsátást és az erőforrás pazarlást.
18: Az Egyesült Államokban a turisták egy része már azt szerint is választ szállodát, hogy az karbonsemleges-e tesz annyit a környezetért, mondjuk erdőket telepít, vagy bármi más módon óvja a környezetét, mint amennyi károsanyag kibocsátás jellemzi a mindennapi működést. Ez is szempont lett a környezettudatosság az utazásban.
17: Kis Róbert Richárd azt mondta, a hazai turizmuson is érezni a felmelegedés hatásait. Kevesen merészkednek a tűzőnapra, kígyózó sorok állnak a fagyizóknál, szállásfoglalásnál pedig kiemelt szempont, hogy az ingatlan légkondicionálóval legyen felszerelve. Becslések szerint a hűvösebb, hegyvidéki térségek felértékelődhetnek a nyári időszakban, ahogy a fenntarthatóság is. Sok hazai szálloda kizárólag helyi termelőktől szerzi be az alapanyagokat, máshol jutalmazzák azokat a vendégeket, akik nem kérnek napi takarítást vagy törölköző cserét. Emellett pedig vannak olyan szolgáltatók, amelyek kerékpározásra, kisvasútra vagy közösségi közlekedésre ösztönzik a vendégeket.
14: Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. A súlyos csapadék hiánya Zagyván is látványos, a torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. Vasszili Olimpia összeállítása.
16: Ritka pillanatok egyike, hogy szabadon sétálhatnak a szolnokiak a Tisza híd alatt. Történelmi mélypontra került a folyó vízszintje a városban. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték, mínusz 301 centimétert.
19: Akkora szárazság van, meleg, hogy naponta dől meg a melegrekord, és hogy a víz is ennyire alacsony hozzá, ez nem szokványos.
16: A rendkívül alacsony vízállás fő oka a Tisza teljes vízgyűjtőjén tartósan fennálló csapadékhiány és az aszály. Emiatt a vízhozam nagyon alacsony, miközben a vízügy igyekszik a rendelkezésre álló készletekkel gazdálkodni a Tiszató és az öntözési igények figyelembevétele mellett. A Zagyván a folyó torkolatánál a köveken helyenként már szinte száraz lábbal is át lehet kelni. A tavaink is negatív csúcsokat döntögetnek. A velencei tavat a kiszáradás fenyegeti, egy centiméterrel alulmúlt a történelmi mélypontját, a mínusz 53 centiméteres vízállást. Ez már olyan alacsony, hogy át lehet sétálni a tavon.
14: Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős termés kieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Részletek Harcsás Gergelytől.
20: A melegbe 85 fokos hőmérséklet volt a levelek felszínén. Gyakorlatilag a langyos sütőbe betettük volna száradna növényeket, körülbelül ez így élték meg.
21: Utalt az aszály és a kánikula következményére a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Petőházi Tamás emlékeztetett arra, hogy az őszi kalászosok megsínlették a tartós szárazságot. Az árpa és a búza hozama is jócskán elmarad a vártól.
20: 4,3 tonna per hektár körül lesz az őszi árpának az eredménye, ez tavaly 5,6 tonna volt. A búzái még tragikusabb, 5 millió tonnára vártunk tavasszal, most már látjuk, hogy a 4 millió tonna se lesz meg. Nagyjából az 50% fölött vagyunk egy picivel a búzából, eddig ilyen 3-6-3-8 tonna per hektár az országos eredmény, és 980 ezer hektár az összes búza vetést, tehát hogyha ezt felszorzom, akkor sajnos az nem tud 4 millió tonna sem lenni.
21: A kukorica termés csökkenése miatt a takarmányipar egyre több búzát használ fel, amelyből így harmadannyi jut kivitelre a szokásoshoz képest. Jegyezte meg a szervezet elnöke, hozzátéve a csökkenő gabona export több százmilliárd forint kiesést jelent az agráriumnak.
20: Megpróbáljuk túlélni ezt az évet, ezt lehet tenni. A 40-50% az őszi kalászos növényeknek ugye exportpiacokra ment általában, és ugye az elmúlt hónapok forint erősödése jelenleg azt jelenti, hogy tonnánként 7-9 ezer forinttal kevesebbet kapunk mondjuk egy olasz vevőtől az őszi árpátért, mint amit a tavalyi évben kaptunk.
21: Petőházi Tamás szerint az aszályos időszakok miatt alapjaiban kell újra gondolni a növénytermesztést, a talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség.
20: Alternatív növények, várhatóan a cirok, őszi borsó, olajretek, mustár, tehát ezeknek a területe várható, hogy nő. Egyre több növényt kell termelnünk, tehát ez a klasszikus 4 főnövény termelése meg kell, hogy változzon. Valószínűleg 7-8-10 növényt kell majd beillesztenünk a vetéshorgóban.
21: A szövetség elnöke elmondta azt is, hogy míg a kukoricavetés területe megfeleződött, addig a napraforgóé 780 ezer hektára nőtt idehaza az éghajlatváltozás következtében.
14: Egyre nagyobb gondot okoz a vízhiány a hazai állattartásban, az asszály miatt csökken a legelők hozama, és a takarmány minősége is romlott. A kevés szénatermés miatt a takarmány ára is radikálisan nőtt, sok gazda kényszerül arra, hogy csökkentse az állatainak számát. Nagy Viktória összeállítása.
3: Minden földterületen legalább kétharmada kevesebb a takarmány, a széna vagy lucerna.
6: Mondta Bodnár Barnabás Pest vármegyei őstermelő, aki főként kecsketartással foglalkozik. A 2,4 hektárnyi területén tavaly 30 körbálányi szénát tudtak betakarítani, idén már csak a negyedét. Azt mondta, a 2022-es rekordasztályos év óta fennáll a vízhiány problémája, az idei esztendő viszont nagyon kritikus. Hozzátette, akinek nincs tartaléka a szénából, annak lehet, hogy le kell vágni az állatai egy részét.
3: Akinek tavalyról nem maradt, vagy hát kevesebbet gyűjtött be, vagy ilyesmi annak, hát ugye biztos, hogy vágnia kell állatot.
6: Gondot okoz a lótartásban és a szárasság miatti takarmányhiány. Erről már Szabados Csaba, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei lovastúra vezető számolt be. Azt mondta, a legelőkön sem nőtt megfelelő mennyiségű fű, ezért a szabad tartás is veszélybe került.
22: A szokásos 6-8 ezer forintos páránkénti ár helyett most olyan 18-20 ezer forint alsó hangon, ami hát nem kedvez az állattartásnak.
6: Szabados Csaba elmondta, ő is arra kényszerül, hogy csökkentse a lovainak számát.
23: Körülbelül egy negyed termés az, ami realizálódott itt nálunk, és azt gondolom, hogy ez az országos átlagot is nagyjából reprezentálhat.
6: A csapadék hiányos tavasz miatt rendkívül kevés mennyiségű szénának való fű és lucerna nőtt. Erről beszélt a Nógrád vármegyei agrárkamara elnöke is. Csáki Balázs azt mondta, az állattartás akkor fenntartható, ha a költségek alacsonyak, ezért a takarmányárának drasztikus emelkedése gondot okoz a gazdáknak. Hozzátette, sok gazda már a téli tartalékot használja, közben pedig nem lesz annyi széna, amivel fel lehet majd tölteni a készleteket.
23: Tömegesen ajánlják föl vágóhidaknak vágásra a húsmarha és nyúlállományokat, mert látják, hogy nem biztosított a takarmányozásra.
6: Nagy mennyiségű importra szorul az ágazat, viszont a magas szállítási költségek miatt ez sem jelent teljes megoldást a gazdáknak, mondta Csáki Balázs, aki hozzátette, az állattartóknak fel kell készülniük arra, hogy több évnyi takarmánykészletét be tudják tárolni.
14: Magyarország szomszédjában, Romániában és Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Hazánkban még nem volt ilyen betegség, így a Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. Dorogi Zsuzsanna információi.
24: Újabb pestises megbetegedések történtek Horvátországban és Romániában is. A vírus ezúttal a kiskérődző állatokat, köztük a juhokat és a kecskéket veszélyezteti. Magyarországon még nem volt ilyen betegség, de mivel a szomszédos országokban már igen, ezért a hazai állattartók a fertőzés megelőzésére törekednek.
25: A takarmányt, amit beszerzünk, azt mi igyekszünk itt helyben megtermelni, és idegen állatokkal nem engedjük, hogy találkozzanak a jószágaink.
24: Mondta Lukács Tamás állattartó. A juhokat és a kecskéket veszélyeztető pest is nem gyógyítható. Jellemző tünete levertség, étványtalanság, orrfolyás, előre haladott állapotban hasmenés és tüdőgyulladás. A vírus hazai megjelenésére a legnagyobb veszélyt az illegális állatvásárlás jelenti. Abban az esetben, ha valaki olcsó, ellenőrizetlen származású állatot vesz, behozhatja és elterjesztheti a kort. Ezért a Nébih minden állattartót arra kér, hogy kizárólag legális forrásból, ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot, mert ha bejut Magyarországra a fertőzés, annak komoly következményei lesznek. Egy pécsi gazdaságban 28 kecskét tartanak. Az állatok tejéből sajtot, kefirt és joghurtot készítenek. A kecskét vásároltak, akkor eddig is megbízható módon tették. Azt mondják, hogy ezután is így lesz.
26: Mindig bakkecskét vásárolunk, ami átesik a szűrővizsgálatokon, tehát azt kötelesek egy-két napon belüli állatorvosi vizsgálat alapján szállítólevelet kap.
24: Mondta Illa Gábor, a mecsekecske tulajdonosa. A kiskérődzők pestise óriási kárt okozhat az állatállományban. Szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet, így ha megjelenik, akkor akár milliárdos nagyságrendű veszteség is érheti az ágazatot. Az Európai Unió júniusban elrendelte a Horvátországból történő juh kecske szállítmányok tilalmát, amit a hatóságok folyamatosan ellenőriznek.
0: emberekre nem veszélyes, azonban nagyon komoly gazdasági károkat okozhat a betegség megjelenése. Ezért is szeretnénk az állattartók figyelmét felhívni a járványügyi szabályok betartására. Kizárólag legális helyről vásároljanak állatokat.
24: Mondta Helik Ferenc, a Nébih elnök helyettese. Nem csak a kiskérvőcöket veszélyezteti a pestis vírus, az afrikai sertéspest is júniusban jelent meg egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei állattartó telepen. Ez volt az első eset Magyarországon, hogy nem vaddisznóban mutatták ki a fertőzést. A kort azóta sikerült felszámolni, de a sertéstartóknak továbbra is szigorú előírásoknak kell megfelelniük. A súlyos háztáji állatokat érintő vírusfertőzések nem csak állategészségügyi, hanem gazdasági szempontból is komoly terhet jelentenek. Ha megjelenik a fertőzés, az exportot fel kell függeszteni, és a gazdáknak számolniuk kell, akár a teljes állatállományuk elvesztésével is.
14: Idén is Dunaszerdahely adott otthont a jubileumi 10. felvidéki vágtának.
12: A Nemzeti Vágta előfutamának számító versenyen a Huszár gyerek vágtát a dunaszerdahelyi Horváth Evelin nyerte, még a Kis Huszár vágtán a Somorjai Bogár Szófia és a Bősi Molnár Bor.

0: Az Útinform tájékoztatása szerint két autó ütközött a terelésben az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon Biatorbágy térségében. A 17-es kilométernél a külső sávot foglalják el a sérült járművek, a torlódás több kilométeres. Baleset történt az M3-as autópályán Gyöngyös térségében, a terelésben a Budapest felé vezető oldalon, a 74-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ugyancsak baleset történt a 4-es főúton az Ebes és Debrecen közötti szakaszon, az M35-ös autópálya csomópontjánál a Debrecen felé vezető oldalon. A 216-os kilométernél egy sávot lezártak. A 85-ös főúton az M1-es autópálya és az 1-es főút közötti szakaszán Győr közelében két gépkocsi ütközött, az 1-es kilométernél a forgalom félpályán halad.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot, a lezárt szakaszon csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között a 19-es pótlóbusszal utazhatnak. Kovács Botont, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
1: Szeszélyes időjárás lesz a jövő héten, érdemes rá felkészülni. Förhéz Adrián mondja a részleteket. Szervusz, Adri.
4: Szervusz, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Újabb tartós hőhullám kialakulásának kicsi az esélye, hiszen kisebb-nagyobb megszakításokkal erős északnyugati szél foly. A jövő hét az átlagnál melegebb és szárazabb időt tartogat, de a következő 24 órában szerény mennyiségű csapadék valószínű. Ez az aszály problémát várhatóan nem orvosolja. Jelenleg a szélcsatornaként emlegetett Győr-Budapest-Szeged közötti sávban erős, másút nagy területen élénk a szél. A hételei hőség után ez jelen esetben inkább javít a hőérzeten, és nem rontja a komfortérzetünket sem. Lokális záporok főként a nyugati megyékben és az észak-keleti ország részben fordulhatnak elő, de az ország döntő hányada szárazon marad. Egy-egy kisebb területet érintő zivatar nem kizárt délután és még a soron következő éjszaka sem. Naplemente után visszaesik a hőmérséklet. Napkeltéig általában 13 és 19 fok közé. A jövő hét első napján a változóan felhőség mellett sok napsütésre van kilátás, erős, többfelé nagyon erős UV-sugárzással. Csalóka lesz a légköri helyzet, hiszen a feltámadó szél miatt kevésbé érezzük a napsütés erejét a bőrünkön. Többfelé újra megélénkül az északnyugati szél. Ez az áramlás pedig gátat szab az intenzív melegedésnek. Holnap a csúcsértékek 25 és 31 fok között változnak, de kedden már akár a 34 fokot is közelíthetjük, majd szerdán egy újabb hideg front érkezik. Köszönöm a figyelmet!
1: Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Bánáti Bence és a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Ciprusz Éva. Viszont hallásra!
5: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
6: Viharban az a fa marad állva, melynek mélyek és erősek a gyökerei. Müller Péter író gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. Itt a Dankó Rádióban ma is Jó ebédhez szól a nóta, 2026. július 5-én vasárnap. Tartsanak velem egészen két óráig. Már is hallgassuk Radnai Györgyöt, majd Besenyei Ferencet és az Abasári Csárdást, valamint a Rózsa Rózsa, Sárga Rózsa című magyar nótát. Kellemes időtöltést kívánok!

hagytál. A következő percekben Bangó Marikát halljuk, amint az elhullajtott könnyekről énekel Riffi Lajos szerzeményében. Bangó Marikát Lendvai Csócsi József és Cigány zenekara kíséri. Majd felcsendül, az Este van, én pedig várok rá című andalgó, ekkor már Kovács Apolónia énekel.

Vasárnap a hét utolsó napján most mulassunk egy kicsit Horváth Pistával, énekeljük együtt, hogy fáj a szívem, jaj, de nagyon beteg. Jó szórakozást!

Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Ahogy én csókollak, nem csókol úgy senki. Énekli ezt a nagy klasszikust a folytatásban Eperjesi Erika. Tordai Zoltán és a zenekara kíséri a Miskolci Nemzeti Színház művészét. A felvétel még egy korábbi Dankó klubunkon került rögzítésre, méghozzá Sárospatakon 2023. áprilisában. Fogadják sok szeretettel!

És most, kedves hallgatóink, Sánta Ferenc és a zenekar a muzsikál, aztán tartunk egy kis szünetet, de szokásunkhoz híven visszatérünk 13 óra után 4 perccel, ráadásul a csütörtökön július 2-án megrendezett stúdiókoncertünk ismétlésével. Én itt leszek, várom Önöket!

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. A módosítás részeként dönthetnek majd a képviselők arról is, hogy a vármegyéket visszanevezzék megyékre, a bírák kezdeményezhessék vezetőik visszahívását, és megszűnjön az önálló országgyűlési őrség. Semmiképpen sem nevezhető a jogállamisággal összhangban lévőnek a tegnap benyújtott alaptörvénymódosítási javaslat, amely megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, jelentette ki az egyik konzervatív lengyel hetilapnak adott interjújában az államfő. Súlyog Tamás hangsúlyozta, hogy nincs oka a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolítására. Úgy fogalmazott, a parlament elé terjesztett szöveg a konkrét személyre szabott jogszabály, amely egyetlen mondattal intézné el a hivatalból való felmentését. Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, ami az éveken át leállított beszerzések eredménye, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a GKI gazdaságkutató elemzésére hivatkozva kiemelte, hogy a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban ez a mutató 20 és 32 év között mozog. Hozzátette, a kormányváltás óta felszabadított uniós forrásokból csak nem 2 milliárd euró értékben vásárolnak új hévkocsikat és emeletes motorvonatokat. Az emberiség történelmének remek műveként dicsőítette az Egyesült Államokat a függetlenség napja alkalmából tartott beszédében az amerikai elnök. Donald Trump az ország fennállásának 250. évfordulóján tisztelgett a katonai veteránok előtt. Egyúttal élesen bírálta a politikai ellenfeleit, akiket kommunista fenyegetésnek nevezett a közelgő félidős választások előtt. A washingtoni ünnepi rendezvényt egy heves vihar miatt ki kellett üríteni, ám a beszédet másfél órás csúszással és a szakadó eső ellenére megtartották, a programot pedig hatalmas tűzijáték zárta. Lövöldözés volt New Yorkban, legalább 8 ember, köztük 4 gyermek megsebesült Coney Islanden késő este az amerikai függetlenség napján. A rendőrség tájékoztatása szerint a sérülteket kórházba vitték, 7 áldozat állapota stabil, egy fiatal nőé viszont válságos. A nyomozók a helyszínen találtak egy lőfegyvert, de az elkövetőt egyelőre nem sikerült elfogniuk. Az alacsony, mindössze 16%-os részvételi arány miatt érvénytelen lett a tegnapi szlovákiai népszavazás. Az ország történetének 10. referendumán a volt kormányfők és más közjogi méltóságok élethosszig tartó juttatásainak eltörléséről, valamint a különleges ügyészség visszaállításáról dönthettek volna a szlovákok. Végül pedig a várható időjárásról. Napos, gomoly felhős az idő, helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet délután 26-31, késő este 16-24 fok között alakul. Hasonlóan kellemes, nyári idő valószínű a következő napokban is. Kedves hallgatóink, a pontos idő 13 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix.
3: Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is itt a Dankó Rádióban ma, vasárnapi műsorunk második részében a most csütörtökön 2026. július 2-án megrendezett stúdiókoncertünk ismétlésével jelentkezünk. Ekkor vendégül láttuk Pándi Piroskát, a Liszt-díjas énekművészt és a Dankó Rádió életműdíjával kitüntetett éppen aznap születésnapját ünneplő Bokor Jánost is. A zenekart Miskolci Balogh Zoltán prímás vezette. Hát hallgassuk ezt a felejthetetlen adást itt és most a Dankó Rádióban. Jó szórakozást kívánok a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is.

0: Mosolygós, napsütéses, jó kedvű napot kívánok azon hallgatóinknak is, akik csak most kapcsolódtak be műsorunkba. Már is kezdetét vette a júliusi stúdiókoncert, így hát jó szórakozást és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Az imént a Cigány soron nem merek eljárni című tradicionális cigánydalt hallottuk, mi már itt hoppáztunk vendégeimmel, és láttam, hogy a pult mögött előtt ülő Gorzsás Gábor hangmérnök kollégám is igen jól mulatott már így az első percben, úgyhogy nincs más hátra, mint előre. Miskolci Balogh Zoltán prímás és zenekara húzta a talpalávalót, és ez így lesz az előttünk álló szűk egy órában is. Na de a lényeg a lényegben, hogy itt vannak mellettem vendégeim is, Pándi Piroska a jobb oldalamon, és a ma születésnapját ünneplő Bokor János a bal oldalamon. Szervusztok!
1: Köszönöm.
0: Nagyon örülök, hogy elfogadtátok a meghívást, és hát azt hiszem, hogy ma is nagyon jól fogunk szórakozni, mulatni, egy kicsit sírva vigadni, hiszen igazán változatos műsorral készültünk.
2: Igen, hát először is nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat, és aztán hát a boldogság mellett, hogy újra itt lehetek veletek, Janikám, a Jóisten éltessen erőben, egészségben, ez egy igazi meglepetés. Úgy is mondhatjuk, hogy most neked itt én vagyok az egyik meglepi.
1: Köszönöm szépen a jó kívánságokat, jól esik.
2: Drága csillagom, minden jót szívemből. Nagy boldogság, mert régen találkoztunk, Beussal is régen, és hát drága prémás úrral megbeszéltük, hogy bizony, hát olyan kb. 20 éve találkoztunk Kecskeméten, úgyhogy nagyon megörültünk egymásnak.
0: És ez minden egyes alkalommal így van. Hát Bokor János a mai vendég, és bár nyilván fel van jegyezve az én naptáramban, hogy mikor van, mi egymás között csak így szólítjuk egymást, Jani és Beuska, szóval, hogy a Jani születésnapját én mindig azért így tudom így előre, de amikor hónapokkal ezelőtt így megkérdeztem Janitól, hogy jó-e neki ez az időpont, azt mondja, hát hogy a fenében ne lenne, jó, hát aznap lesz a szülinapom, hát mondom, akkor ez egy tökéletes időzítés. Hogy telik eddig a születésnap, és mi várható esetleg ma estére, vagy a hétvégére?
1: Köszönöm szépen, hát némi izgulással, ugye, még a élő adás előtt vagyunk.
0: Hát igen, meg hát így kezdőként megértem az izgulást.
1: Úgyhogy kezdőként izgul az ember. És a másik az, hogy az ember nincs hozzászokva igazándiból az élő adásokhoz legújabban, csak legfeljebb hakni, vagy koncertek alkalmával, de ilyenkor mindig azért ott van a kis gonosz törpe, aki beleavatkozhat az ember jó indulatába.
2: Kizárt dolog.
0: Hát, hogyha gonosz törpe, az a gonosz törpe Bokor Jánosnak csak jót akarhat. Én nem nézek ki belőle semmi rosszat. Na kérem szépen, a főszerepben ugye a magyar nóták, úgyhogy akkor ma a születésnapos énekeljen nekünk elsőként. Egy remek nótacsokrot hallunk Bokor János előadásában. A Rózsabimbó, Rózsabimbó című csárdással indulunk, majd Kalmár Tibor örök nagy nótaslágere, a Kiballagok a vasúthoz című dal csendül fel, ezt követően a Baj van nagy baj, a Fodrozik a Tisza vize, és a Házunk előtt című csárdás csendül fel itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!

0: itt a Dankó Rádióban élő stúdió koncertünket hallják, és a Bokor Jánost hallották, de még fogják a mai műsorban, aki nem mellesleg ma ünnepli 18 plusz áfa születésnapját, és hát el kell mondanom, hogy záporoznak a jó kívánságok, az üzenetek a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán, hiszen ma is streameljük a mai adást, láthatnak, hallhatnak minket, és persze kommentelhetik is a videót élőben, egyenesben. Egyébként én nézem is, már Dresdából is üzentek, szóval határon túl szól ma is a Magyar Zene Rádiója. Bokor Jánosnak ma van a születésnapja, viszont Pándi Piroska viszont ebben az évben a 40. jubileumát ünnepli. Hát 40 év, azért ez nem kevés, de nagyon hamar el tud szállni 4 évtized. Hogyan éli meg ezt egy művész?
1: Hát... Hogy is mondjam, az az igazság, hogy egyrészt nagyon nagy boldogság, annál is inkább, mert ugye 39 főszerepet elénekeltem ez alatt a 40 év alatt, és úgy titkon azért reméltem, hogy hát ha esetleg még a 40-es is összejön, majdnem sikerült, de...
0: Soha semmi sem késő.
1: Igen, hát igazából lett volna egy német nyelvű csárdás királynő, és életemben először énekelhettem volna Ceciliát. Aha. Tehát Szilviát énekeltem sokszor, de még az is lehet, hogy ez, ha egy kicsit át is csúszik, de ez létrejön. Igazából nagy boldogság, és én nagyon-nagyon hálás vagyok ezért a 40 évért, mert csodálatos szerepeket énekelhettem el.
0: És ugye a műfajokban is lubickolhattál, mert hogy nem csak az opera éneklés az, nem ami csak a te fő profilod, hanem ahogy már említetted az operett, és persze a magyar nóta.
1: Így van, a nagy kedvenc a magyar nóta, azon kívül ugye 21 éve, hogy beugrottam a Madách Színházba, az Operaház fantomjába.
0: Ott és Kárlottán ezt,
1: igen,
0: Kárlottába,
1: és ezt azóta is éneklem, és még hozzájött egy másik, úgyhogy végül is színházi elfoglaltság is van, több műfaj, templomi koncertek. Én mindenért hálás vagyok, és mindent nagyon köszönök minden égi segítőnek, aki, és mindenkinek, aki engem támogatott az elmúlt 40 év alatt.
0: Hát azért ne kezdjük el felsorolni a neveket, nehogy valakit kihagyjunk ebből, de én azt gondolom, hogy azért jó pár olyan művész társad van, aki az évek során a barátoddá vált.
1: Igen. Ugye,
0: és ezek nagy ajándékok az élettől. Mert...
1: Együtt ül velem szembe.
0: Nem erre akartam kiugatni, esküszöm.
1: Nem baj, ez egy feldobott kapta volt, bocsánat, le kellett csapni.
0: Na, Piroska, én azt mondom, hogy még beszélünk erről, hát a 40 évről, mindenképpen szót említünk róla, de énekelj nekünk. Az én egyik kedvenc nótámat hoztad el, ezt csak most árultam el, a Várjatok még őszi rózsák című hallgató. Ha jól látom, akkor nem ez jön, hanem a Nem tudom, nem tudom, hogy szeretem-e.
1: Igen.
0: De a Várjatok még őszi rózsák is lesz a mai adásban.
1: Igen.
0: Hát nem baj, most két oldallal arrébb olvastam. Szóval Sasnáci szerzeménye, miért pont ezt választottad?
1: Nagyon érdekes, mert... van egy tanítvány, aki Egerből jár hozzám, és ő egy nótaénekes, és elkezdtük kidolgozni neki ezt a dalt, és az az igazság, hogy
0: elszerettett tőle?
1: Nem is az az igazság, hogy elszerettem, hanem egyszer már én ezt régen valamikor valaki helyett beugrásképpen énekeltem, de akkor még nagyon fiatal voltam. Uh-huh. Most már így 60 pluszosan megvan benne az, meg bennem, ami a dalba, a dalnak a lényege.
0: Hallgassuk meg, én azt mondom.
1: Köszönöm.
0: Nem tudom, hogy szeretem-e. Kék a búzavirág és zöld a petrezselyem. Ez a három nóta következik most itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol Pándi Piroska énekel.

A többek között Liszt Ferenc díjjal is kitüntetett Pándi Piroska énekelt itt a Magyar Zene Rádiójában, Miskolci Balogh Zoltán prímással és zenekarával. Persze nem árulok zsákba macskát, a zenekar is elhozta az éppen ma aktuális három kedvenc nótáját, úgyhogy kérlek benneteket, hogy játszatok nekünk.

0: Miskolci Balogh Zoltán és kiváló cigányzenekar a muzsikálit nálunk élőben, egyenesben. Szeretném kérni a prímás urat, gyere Zoli egy pillanatra ide a székhez, mikrofonhoz, mert hogy azt szeretném, hogy te mutasd be a zenekart, hogy kik játszanak itt nálunk, szervusztok!
1: Szervusztok, üdvözlünk minden kedves hallgatót, és nézőket is természetesen. Bemutattam a zenekart, a klarnétnál Ökrös László, a cimbalom Ökrös Zoltán, nagybőgő Orgován Károly, a brácsa pedig édesapukám Balogh Géza.
0: Isten éltessen. Isten éltessen apukádat, és persze az egész zenekart. Hogy vagytok? Köszönjük. Hogy vészeltétek át ezt a nagy meleget, hát még azért van előttünk?
1: Forróságodban ez nagyon nehéz volt.
0: Megterhelő. Ja. Hogyan védekeztetek?
1: Hát a klímát bekapcsoltuk otthon, aztán csak így tudtunk védekezni.
0: És mi újság zenefronton? Mert ugye ti ugye vidéken Miskolcon
1: muzsikáltok. Igen, muzsikálunk. Hál' Istennek, hívnak minket.
0: Szuper.
1: Nem panaszkodok tényleg.
0: Szuper, nagyon jó ezt hallani.
1: Holnap is megyünk egy születésnapra, szombaton TP-re megyünk egy nótaestre.
0: De jó.
1: Ja, aztán van.
0: Nagyszerű. Hát akkor ilyen soká a magyar nóta is, meg persze ti is. Jó egészséget, köszönöm, hogy itt vagytok.
1: Köszönjük szépen a meghívást.
0: És már is Pándi Piroskával csendül a nóta, mert hogy a Várjatok még őszi rózsák című dalt halljuk, amit már említettem, az én egyik személyes kedvencemet. Tehát az őszi rózsákra még tényleg várni kell, de ez a nóta az év minden egyes napján aktuális. Aztán az országúton hosszú a jegenyes óra, szép a babám, fekete szeme, és a kopogós a Csizmám című dalokkal folytatjuk a sort itt, a Dankó Rádióban.

0: Hát az én szívem is mindjárt majd meghasad, mert hogy elsősorban nagyon-nagyon szuper volt, jó hangulatú ez a dalcsokor, meg hogy lassan el kell köszönjünk egymástól. Na jó, de azért még van idő egy-két dologra. Bokor János, nem megy sehova Bokor János, még itt ül a székében, akit a Dankó Rádió elsőként tüntetett ki életműdíjjal, ugye ma ünnepi születésnapját hamarosan, hát miért nem mondhatnám, kerek évfordulót is ünnepelsz, nem most, meg nem jövőre, majd nem sokára, de remélem, hogy akkor egy jó nagy buli lesz.
1: Hát remélem, pénzkérdése.
0: Nem pénzkérdése, jó emberek a jó társaság kérdése.
1: Erre gondoltam én.
0: Janikám, hogyan ünnepelsz? Ma este vagy hétvégén? Mi a terv?
1: Hát jönnek a haverjaim, megiszunk egy-két sört, elmondunk egy-két nótát.
0: Egy-két nótát, egy-két verset.
1: Olyan haverjaim vannak, akik nótát tudnak.
0: Hát jó, megválogatod őket, nagyon helyes. Na most viszont kérlek szépen, hogy fáradj oda a mikrofonhoz, igen. És az egy-két csók cserebere csók című csárdással indítjuk ezt az összeállítást, és majd utána a könnyek nélkül élni könnyebb, a három kislány ül a padon, és a De jó prímás című magyar nótákat halljuk. Ezek egytől egyik Szerdahelyi János szerzeményei, aki éppen idén, hogy 120 évvel ezelőtt született. Erről egyébként egy Dankó extrát is készítettünk, ahol maga Szerdahelyi János fia, Szerdahelyi Csongor volt vendégem itt a stúdióban. Na de most Bokor János énekel Miskolci Balogh Zoltánnal és zenekarával.

0: Frankó Rádióban továbbra is jó ebédhez szól a nóta Bokor Jánossal. Janikám, nagy tisztelettel szeretnélek megkérdezni, hogy a Könnyek nélkül élni könnyebb című nótát az én kedvemért elénekelnéd-e?
1: Igen, drágám.
0: Köszönöm.

0: Gyönyörű volt ez a nóta. Isten éltesse sokáig Bokor Jánost, és persze Pándi Piroskát is, a teljes zenekart, és a Dankó Rádió minden egyes hallgatóját, és például Eredics Gábor, csatornánk igazgatóját, aki éppen itt van a vezérlőben Gorcsás Gábor mellett. Na hát már nincs sok hátra, most már tényleg nincs sok hátra
1: ez
0: a mai adásból.
1: Ez borzasztó, hogy repül az idő.
0: Ugye? Nagyon hát repül az idő, és most volt karácsony, hát és már mindjárt itt van a következő. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Természetesen még azért adósok vagyunk egy duett csárdással. Iszol egy korty vizet, Janikám, esetleg még mielőtt belecsapnátok a Nem zörög a haraszt című nótába, mert hogy ez lesz az utolsó zenei produkció. Piroska, hogyan telik továbbra a nyár? Mik a tervek?
1: Hát egyrészt készülünk a 40 éves jubileumi koncertemre otthon a szülővárosomban, és megalakítottunk egy, elkészítettünk egy csodás produkciót tavaly.
0: Igen.
1: Gonda Lászlóval, az Egri Zenészek Egyesületének vezetőjével, zongoraművész kollégámmal. Elkészült a Pirla, és elindítottuk az Egri Liceumban.
0: És akkor ebből lesznek
1: ebből
0: előadások.
1: Lesz a Pirla 40, szuper. És ebből lesznek előadássorozatok.
0: Nagyszerű.
1: Szülővárosomba kezdünk.
0: Csodálatos. Na hát akkor sok sikert kívánok. Most viszont fáradjatok a mikrofonhoz, mert hogy nem zörög a haraszt, ha a szél sem folyja. Itt a Dankó Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek második részében a most csütörtökön, július 2-án megrendezett stúdiókoncertünk ismétlését hallották. Vendégeink voltak Pándi Piroska, Bokor János és Miskolci Balogh Zoltán cigányzenekara. A hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, valamint jó étvágyat kívánok ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Viszont hallásra!
1: A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Lövöldözés volt New Yorkban, legalább 8 ember, köztük 4 gyermek megsebesült Coney Islanden késő este az amerikai függetlenség napján. A rendőrség tájékoztatása szerint a sérülteket kórházba vitték, 7 áldozat állapota stabil, egy fiatal nőé viszont válságos. A nyomozók a helyszínen találtak egy lőfegyvert, de az elkövetőt egyelőre nem sikerült elfogniuk. Begyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A javaslatban szerepel egyebek mellett a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése. Semmiképpen sem nevezhető a jogállamisággal összhangban lévőnek a tegnap begyújtott alaptörvény módosítási javaslat, amely megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, jelentette ki egy interjúban Sulyog Tamás államfő. Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, ami az éveken át leállított beszerzések eredménye. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a GKI gazdaságkutató elemzésére hivatkozva hangsúlyozta, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban ez a mutató 20 és 32 év között mozog. Kolozsváron is luxus ingatlanokat épít a Trump család. Ezt hivatalos amerikai kormányzati dokumentum is megerősítette, miután a projekt bekerült Donald Trump amerikai elnök 2026-os vagyonnyilatkozatába. Az ingatlan komplexum luxus hotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot és golfpályát is magába foglalna. A román média korábban megszellőztette, miszerint a komplexum a kolozsvári nemzetközi repülőtértől 5 percnyi autóútra a város Szamosfalva negyedében épülhet fel. Fokozódik a tűzveszély Európában, már nem csak a kontinens nyugati felén, hanem a Balkánon, sőt keleten is egyre ijesztőbb a helyzet. Miközben Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban napok óta nem tudják eloltani az erdőtüzeket, Görögországban, Ukrajnában is küzdenek már az egyre gyorsabban terjedő lángokkal. Thessaloniki mellett tegnap este óta égnek a tüzek, ott feltehetően szándékos gyújtogatás történt. Ukrajnában pedig a csernobili tiltott zónában az atomerőmű környékén volt tűz. Idehaza kigyulladt a tarló Hódmezővásárhely területén. A tűz egy napelem parkot is érint. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a lángokat környékbeli tűzoltók több vízsugárral oltják, munkájukat vízszállítók, valamint egy erőgép is segíti. És végül néhány információ az autósoknak. Baleset és építési munkák miatt torlódik a forgalom az M1-es autópálya több szakaszán. A Hegyeshalom felé vezető oldalon Biatorbágy térségében a 17-es 18-as kilométer között a külső sávban aszfaltot javítanak, emiatt ott dugó van. A főváros felé vezető oldalon pedig két jármű ütközött, ugyancsak a 17-es kilométernél a torlódás több kilométeres. Mosonmagyaróvár térségében a szintén Budapest felé vezető oldalon a 158-as kilométernél a belső sávot zárták le, egy kilométer hosszan torlódnak a járművek. És végül az időjárásról, helyenként egy-egy zápor zivatar előfordulhat, a szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Jelenleg 26-31 fok közötti a hőmérséklet az országban, késő este 16 és 24 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, a pontos idő 14 óra 4 perc.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán. Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat vasárnapi kívánságműsorunkban. Az emeséket és saroltákat kivált kép, hiszen nekik van névnapjuk, és persze nagy szeretettel gondolunk azokra, akik július 5-én születtek. A szerkesztő Nemesnéki, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Telefonszámunk 061-759-6071. Üzenetrögzítő működik rajta. Nyolász Tiborné Cseperről kért Ferenci Györgytől egy vidám dalt, kísér ifjabb Sárközi Lajos zenekara. Egy szilveszteri gála estünket idézzük fel. Hey, ripityom!
3: Ripityom! Hey, ripityom! Ripityom! Elúszott a vagyok!

Folytatjuk a kívánságműsort. Gyertyán Istvánné Puszta Szabolcson szeretné meghallgatni egyik kedves nótáját. Rozsos Istvánt Mészáros Tivadar zenekara kíséri. Répa retek magyaró.

0: rete kogyoró, a város sok csudajó, ha elkezdtük, el ne hagyjuk pacázni. Nincs jobb, mint a szerelem a világon, a csókot az ölelés úgy kiválom. Rép a retek magyaró, a város sok csudajó, ha elkezdtük, el ne hagyjuk pacázni.
1: És most hallgassunk bele az üzenet rögzítőbe.
2: Szép jó napot kívánok, Icenéni vagyok Egerből. Szeretném meghallgatni Magyarász Katalintól a holdvilágos éjszakákon az utcákat járom, ha jól tudom. Ezzel is az én drága páromra emlékezek. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Icenéni, köszönöm a hívását, Madarász Katalin énekel.

Cesznak Ferencné Győrből, kedvenc előadójától, Laki Pétertől kérte Taszíló dalát, Tordai Zoltán zenekara kísér, Hely cigány!

Hantai Zoltánné Miskolc Tapolcáról kérte a következő dalt, Újvári Marikát és Tolnai Andrást Csóka Gyula zenekara kíséri, vége, vége, vége már.

Babotánné Piroska Szeghalomból nővérének küldi sok-sok szeretettel közös kedvenc dalukat. Máté Otiliát idősebb Mágó Károly zenekara kíséri, az Estharang.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Simonyi Károly név Fonyódon várja a következő nótát, Boros Jolánt, Lakatos Sándor zenekara kíséri, Ingó Ringó Nád.

fikó, hogy a legényed se jó, valamennyi mind-mind leány bolondító. Apró, álnak, apró a levele, két virágot terem a teteje, azt ütüli a zsigó, hogy a legényed se jó.

0: szakadó, hogy a legények se jó. Valamennyi, mind leány bolondító, apró fának, apró a levele, kék virágot terem a teteje, azt kütyüli az ikó, hogy a legények se jó. Valamennyi, mind leány bolondító.
1: Darázs Imrének, Etelkának testvére küldi a következő nótát 60-ból sok szeretettel, Kutasi Katalint, Lakatos Antal zenekara kíséri, Csak úgy mondom magának.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén az 1976-ban, azaz 50 éve alakult 100 fok Celsius gazdag zenei örökségét ünnepeljük. Most egy hamisítatlan country dal, egy derűs történet következik dalba foglalva. A 100 fok Celsius repertoárjában nem csak gyerekdalok és lírai szerzemények kaptak helyet, hanem lendületes történetmesélő country dalok is. A műfaj egyik sajátossága, hogy hétköznapi emberekről, emlékezetes figurákról és emberi sorsokról mesél. Sokszor olyan szereplőkről, akik jelképpé váltak. A Nincs jobb lány, mint a Jojo is egy ilyen dal. A címben szereplő Jojo nem egy valós történelmi személy, hanem egy kedves, szerethető női figura, aki a country dalok világának szabadságát, vidámságát és természetességét testesíti meg. A dal egy fiatal lány iránt érzett rajongásról szól, akit a történet elbeszélője mindenkinél különlegesebbnek lát. A könnyed dallam, a fülbemászó refrén és a játékos hangvétel igazi koncertkedvencé tette ezt a szerzeményt. Következik a 100 fok Celsius és a Nincs jobb lány, mint a Jojo.

Hegedűsné Marika férjének kérte Egerszalókról a következő nótát, Pándi Piroskát ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, Hajnalom, csillagom.

Élesné Kati Balatonfüreden szeretne hallani egy nótát Tréfás György előadásában Kísér Boros Lajos zenekara. 10 pár csókot egy végből.

Így szól a következő üzenet. Zétény unokánk Újpesten él, szeretném köszönteni 14. születésnapján, azt kívánom, legyen boldog, örömteli születésnapod, légy mindig ilyen kedves, udvarias, jól nevelt fiatalember. Büszke vagyok, hogy az iskolában is az elsők között említenek, bizonyítványod is ezt mutatja. Gratulálok, vakációd legyen vidám, élménydús, Magdi mama Kiskanizsáról. Bagdi Bella énekel, Isten éltessen boldog szülinapot!

Apósának, Zsákai Vilmosnak szeretettel küldi a következő nótát. Balmazújvárosba Judit. Szabó Sándort Jeremiás Béla zenekara kíséri, Csikó Bőrös Kulacsomnak Kopott már a szőre.

jól fornék, ő semmit nem ér, ez a begyártél. Gondjaimat csúdba vágom, mert a kedvem élet. Jól fornék, ő semmit nem ér, ez a begyártél. Amíg a bort fóstolgatom, lefelé jár a gégén.

0: bánja, bánja, úgyis ennél egyszer a sír szája. Ihaj, csuhaj, borivásnak berógás az ára. Fene bánja, úgyis ennél egyszer a sír szája.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Soha el nem múló fájó szívvel emlékezem az Ódi gyári temetőben nyugvó édesapámra, születésének évfordulóján, Anna. Kérem, a temető keresztjére Bokor János előadásában. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm a hívását! Bokor Jánost Dél-Kilakatos Sándor zenekara kíséri.

Bakóné Terike Nagykanizsáról férjének kért egy vidám nótát így vasárnap délután, Bojtar Imrét a Magyar Rádió népi zenekara kíséri 100 forintnak 50 a fele.

kerrumpi ohanfa. Me asponja reisekes vagyok, elég csak a jó gond, szeretem nagyon.

0: szeretetlene, nem lehet az ember fából, kikerülni a hámfából. Nem lehet az ember fából, kikerülni a hámfából.
1: Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, ma is 5 óráig. Borosné Irénke Szerencsről kérte a következő dalt legnagyobb kedvencétől, Rutkai Évától. A dal címe Szerencs.

testeim. Én nem tudom, mi ez, de érzem, hogy megszépült megint az életem. Szavaid sejme, szíven simogat, mint márciusi szél a sírokat. Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon, fájásom édes, hadd fájjon, hagyom, a balgaság, a tévedés legyen, a szerelem, bocsásd ezt meg nekem.

gyalogosága, tévedés legyen a szeretet.

Kollár Tamásnak Kisvárdára egy régi ismerőse küldi a következő nótát. Szász Katit Berki Péter zenekara kíséri, vallomásra küldöm a szívemet néked.

Lengyelné Ildikó Nádudvarról szüleinek kérte a következő dalt, Várkonyi Szilviát a Duna Szimfonikus Zenekar kíséri, Déli Bábos Hortobágyon.

Néhány dalcím műsorunk következő órájából húzzat csak kivilágos virradatig. Szépen szól a magyar nóta, vékony deszka kerítés. Tartsanak velünk a hírek után is, most Tordai Zoltán zenekara játszik.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írt a Facebook oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, az egyeztetéseken szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is, valamint a kórházak működésének megújításáról. Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, ami az éveken át leállított beszerzések eredménye, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a GKE gazdaságkutató elemzésére hivatkozva hangsúlyozta, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban ez a mutató 20 és 32 év között mozog. Hozzátette, a kormányváltás óta felszabadított uniós forrásokból csak nem 2 milliárd euró értékben vásárolnak új hévkocsikat és emeletes motorvonatokat. Lövöldözés volt New Yorkban, legalább 8 ember, köztük 4 gyermek megsebesült Coney Islanden késő este az amerikai függetlenség napján. A rendőrség tájékoztatása szerint a sérülteket kórházba vitték, 7 áldozat állapota stabil, egy fiatal nőjé viszont válságos. A nyomozók a helyszínen találtak egy lőfegyvert, de az elkövetőt egyelőre nem sikerült elfogniuk. Luxus ingatlanokat épít Kolozsváron a Trump család. Ezt hivatalos amerikai kormányzati dokumentum is megerősítette, miután a projekt bekerült az amerikai elnök idei vagyonnyilatkozatába. Az ingatlan komplexumban luxushotel, lakópark, bevásárlóközpont és egy golfpálya is lesz. A román sajtóinformációk szerint a Donald Trumpról elnevezett negyed a kolozsvári nemzetközi repülőtér közelében, a város Szamosfalva negyedében épülhet fel. Asszonyi Tamás Munkácsi díjas szobrász művész alkotásaiból nyílt kiállítás Szentendrén a Ferenci Múzeumban. A retrospektív tárlaton az alkotó több évtizedes munkásságának jelentős darabjait, köztük különleges éremsorozatait és szobrait tekinthetik meg az érdeklődők. A kortárs művész munkái a társadalmi ökológiai problémákra, a mindennapok ellentmondásaira is reflektálnak. A kiállítás október 11-ig látogatható. Kitelepítést rendeltek el észak-görögországi Szaloniki külterületén erdőtűz miatt. A lángok este csaptak fel a hegyvidéki területen, a tűz gyorsan terjedt, lakóépületekben nem esett kár, de több üzlet megrongálódott. Az oltásban több mint 100 tűzoltó vett részt. A környék lakóit SMS-ben értesítették az evakuálásról. A tűz okozásával egy idős férfit gyanúsítanak, ott őrizetbe is vették. Görögországot eddig megkímélte az Európát sújtó rendkívüli hőhullám. Miközben sorra dőltek meg a hőrekordok a múlt héten idehaza, szombatra virradóra a nyár eddigi leghidegebb éjszakáját rögzítették. A különleges mikroklímájú mohos töbörben mínusz 3,8 fokot mértek, írja az Időkép. Ami a további időjárás illeti, napos gomoly felhős az idő, az országban egy-egy záporzivatar kialakulhat, a szél néhol megerősödik. Jelenleg 22 és 29 fokot mérnek az országban, késő este 16-24 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat itt a Kívánság műsorban. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Folytassuk egy nagyon-nagyon népszerű nótával Lengyel Tiborné kérte Siófokról, Vadán Zsoltot, Varga Jenő és Jónás Géza zenekara kíséri Nád a házam teteje.

what would

Férje emlékére kérte a dalt 96 éves kedves hallgatónk Mária. Bokor János énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara, Könycseppek az útporában.

Berettyán Istvánnak felesége kérte a következő nótát Nyírmeggyesről, Karcagi Nagy Zoltánt, ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Lemegyek a pince fenekére. Lemegyek.

adásunkban fedezte fel a következő kedves dalt a Magyar Televízió kedves bemondónőjétől, Kertész Zsuzsától, Körmendiné Éva. A Stúdió 11 kísér, nem az élet a hibás.

Jankovics Károlynak püspökladányba sógornője küldi szeretettel a következő nótát, Mészáros János Eleket Boros Mátyás zenekara kíséri, Ördög bújt a vonóba.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, tisztelt Dankó Rádió szerkesztőség! Szeretném kérni Budapestre, drága kis hugomnak, Florián Teréznek, az Egy dal csak az élet című dalt. Kívánok neki jó egészséget, békességet, nővére Katalin Perbáról. Hálás szívvel, nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra!
2: Köszönöm a hívását, Pere Jánost, a Fantázia Szalon zenekar kíséri.

Klesics Antal négytestvérének kért egy vidám nótát Tapolcára, Berkes Jánost, Németh Csicsó József zenekara kíséri, hogyha a világon borse volna.

0: akkor itten de rossz volna.
1: Patkósné Máriának húga Katalin küldi a következő dalt Debrecenbe, a Csárdás királynőből. Zsadon Andreát, Németh Sándort és Szolnoki Tibort halljuk, húzzad csak ki világos viradatig.

Kertész Saroltának barátnője kíván boldog névnapot 60-ban. Gyulai Erzsébetet Szalay Anta zenekara kíséri, szívemből kívánok boldog névnapot.

Lesic Bálint néférjével együtt szeretné Zalaegerszegen meghallgatni a következő nótát, Béres Ferencet Lakatos Sándor zenekara kíséri, Nádfedeles kis házikóma.

Kedves hallgatóink, ebben az órában is megemlékezünk az 50 éves 100 fok Celsius együttesről. A 80-as években volt egy kerékpár, amelyről szinte minden gyerek álmodott. Ez volt a BMX, a kisméretű erősvázas bicikli, amelyet eredetileg kerékpáros ügyességi versenyekre és ugratásokra terveztek. Látványos megjelenése, strapabíró kialakítása és a vele bemutatható trükkök miatt hamar a fiatalok szabadságvágyának és vagányságának jelképe lett. Magyarországon sem volt könnyű hozzájutni, ezért akinek BMX-e volt, az valóban irigylésre méltónak számított. Nem véletlenül nevezték csodabringának. A 100 fok Celsius mindig érzékenyen figyelte, mi foglalkoztatja a gyerekeket. A BMX a Csodabringa című dalban ezt a korszak hangulatot örökítették meg. A biciklét nem csupán egy közlekedési eszköz, hanem a kaland, a szabadság, a barátság és a gyermeki álmok szimbóluma. Ezért a dal ma is mosolycsal azok arcára, akik átélték a BMX lázat, a fiatalabbaknak pedig egy kis időutazást kínál. A Dankó Rádió tematikus hétvégéjén a 100 fok Celsius együttes gazdag életművét ünnepeljük. Következzék BMX a Csodabringa.

Györgynek, Sopronba, Éva küldi a következő dalt sok szeretettel, és reméli, ő is szeretettel emlékezik rá. Korda György énekel, Találkozás.

Mondd, emlékszel még a találkozásunkra? Nagy társaság, hangulatfény, táncoló párok, de én csak téged láttalak. Alig vártam, hogy vége legyen az estének, és megkérdezzem, haza kísérhetlek? Megihatnánk még egy pohár pezsgőt nálam. Elmosoltál, és szótlanul bólintottál. Dobogó szívvel nyitottam ki az ajtót, pezsgőt bontottam, és két szál gyertya fényénél némán kocintottunk. Behunytad a szemed, átöleltelek, és megcsókoltalak.

Sajnos mi ketten későn találkoztunk, te már máshoz tartozol. Szerettem volna azt mondani, ne menj, maradj itt, végleg. De éreztem, jobb, ha hallgat.

Most itt vagyok egymagam, előttem két csonkig égett gyertya, két üres pohár. Felállok, pezsgőt bontok, és kocintok az emlékedre.

Kell menni, Éva szeretné meghallgatni a következő nótát Nyíracsádon. Gergely Annát, Fehér Sándor zenekara kíséri, Pipirossa Pipacs virága.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Bógi Istváni Erzsébet vagyok, Jászapátiról. Kívánságműsorban kérném szépen egy szép nótát. Valamikor úgy szerettem a virágot. Megemlékezésül édesanyámra, szüleimre, ányomra. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a hívását, Solti Károlyt, Olá Kálmán zenekara kíséri.

Karajos Istvánné Kecskeméten szeretné meghallgatni egyik kedvenc dalát, Bojtos Lucát idősebb Sárközi Lajos zenekara kíséri, Hacáré.

Pásztorról Irénke néni férje emlékére kérte a következő nótát. Dóri Józsefet, Sudi Farkaspál zenekara kíséri, Vadvirágos réten andalogva jártunk.

Tihanyiné Marikának sógornője küldi szeretettel a következő nótát Máté Szalkára, Jenei Gábort, Bangó János zenekara kíséri, szépen szól a magyar nóta.

dalcímek műsorunk következő órájából Vékony deszka kerítés, a nagy ho-ho-ho horgász, nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom. A hírekig Varga Jenő zenekara játszik.

0: Műsor ajánló.
1: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
3: Milyen nyár vár rád?
2: A legjobb zenék, nyári történetek.
4: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
2: Különleges ízek.
5: Nem akarsz minden nap főzni rá?
2: Izgalmas programok.
6: Fantasztikus!
2: Emlékezetes találkozások.
7: Na, elmondom, mik a legendák.
8: Mondjad.
2: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak önre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrá köszönti önöket. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb betegellátás. Ezt írt a Facebook oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, az egyeztetéseken szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is, valamint a kórházak működésének megújításáról. Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20-30 év közöttiek. Hozzátette, az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Oroszország rövid tűzszünetet javasol Kosztyantinivka városára holnapra az ott elesett ukrán katonák holttesteinek átadására. Moszkva ezt azzal indokolta, hogy felszabadították és teljes ellenőrzésük alá vonták a várost, így az orosz fél kész humanitárius akciót szervezni. Az alacsony, mindössze 16%-os részvételi arány miatt érvénytelen lett a tegnapi szlovákiai népszavazás. Az ország történetének 10. referendumán a volt kormányfők és más közjogi méltóságok élethosszig tartó juttatásainak eltörléséről, valamint a különleges ügyészség visszaállításáról dönthettek volna a szlovákok. A jogszabályok értelmében az érvényességhez a szavazásra jogosultak több mint felének az urnákhoz kellett volna járulnia. Nem volt ott apja búcsúztatásán Irán új legfőbb vezetője. Az amerikai izraeli légi csapásokban megölt Ali Khamenei ajatollah gyászszertartásán három fia is részt vett, de utóda nem volt jelen. Mostában Khamenei a háború kezdete óta nem mutatkozott nyilvánosan, amit Teherán biztonsági okokkal magyaráz, többen azonban úgy vélik, súlyosan megsebesült abban a légitámadásban, amely apjával is végzett. A szombaton kezdődött, csak nem egy héten át tartó megemlékezések után Khamenei csütörtökön szülővárosában helyezik végső nyugalomra. Luxus ingatlanokat épít Kolozsváron a Trump család. Ezt hivatalos amerikai kormányzati dokumentum is megerősítette, miután a projekt bekerült az amerikai elnök idei vagyonnyilatkozatába. Az ingatlan komplexum luxus hotel, lakópark, bevásárló központ és golfpálya is lesz. Újabb hőhullám érte el Franciaországot, a déli megyékben a hőmérséklet ismét elérheti a 40 fokot. Az előrejelzés szerint a kánikula egészen a jövő hét végéig kitart. A mediterrán térségben az erős szél miatt tűzveszélyre is figyelmeztetnek. A Pireneusokban tegnap este kitört tűz, ma reggelre mintegy 1500 hektáron terjedt el. A terjedés sikerült megfékezni, de eloltani még nem. Az Európát sújtó júniusi hőség több ezer halálesetet okozott Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban is. Ami pedig a hazai időjárást illeti, változékony, gyakran szeles időre kell készülni a jövő héten. Holnap a felhőségbolt mellett napos időszakok is várhatók, elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra, akár zivatarra. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. A pontos idő 16 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán. Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat, és folytatjuk a kívánságműsort. Telefonszámunk 061-759-6071. Várjuk további üzeneteiket. Babocs Károlynénak férje kérte a következő nótát, sok közös kedves emlékük fűződik hozzá. Miklósi Józsefet Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Kék Pettyes rakott szoknya.

krokot stopňom már, odiši oki hordjo szép asszony. Kétszer úgy ver a szívem, sőt, azt is még híven megvallom. Kék pettyes rakott szoknya már, az isi, aki hordja szép asszony.

0: Kiik petjes rokon sopnja maar os ishi oki hordjo seip ossoin. Kiik seruj ver os iven syyt os ish meik hiven meg vollun. Kiik petjes rokon sopnja maar os ishi oki hordjo seip ossoin.
1: Bardóczy né Évának egy régi ismerőse küldi a következő nótát. Turkevéről Farkas Rozikát Bangó János zenekara kíséri, jaj, de hamis a maga szeme.
2: Jó!

Csöndörné Katika férjét szeretné meglepni a következő nótával. Bihar keresztesen Kapi Gábort Nyári László zenekara kíséri, Vékony deszka kerítés.

0: Androvicsné Edit Veszprémből kérte a következő dalt. Bajor Imre énekel, szuszókázni, hajcsikázni imádok.
1: Szuszókázni, hajcsikázni imádok, kizárom a világot. El vagyok az álmaimmal magammal, hogy nem is tudom kifejezni szavakkal. Félhomályos nyugalom a szobámban, enyélek a nagy ágyban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszolkázni, hajcsikázni imádok. Van úgy, hogy túl zajos az élet, van úgy, hogy túl forró a nyár, van úgy, hogy megtörténik minden, és egyszer csak tele a pohár. Nehéz volna kifejezni szavakban a nagy méhült az agyamban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszok!

Jesteś niewielą osobą, bon. Enyének a nagyágyban nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszolkázni, hajcsikázni imádok. Van úgy, hogy kiakad az ember, van úgy, hogy jobb, ha elköszön. Van úgy, hogy célra szemben nem megy, se baj, majd egyszer összejön. Nehéz volna kifejezni szavakban a nagy méhét az agyamban. Nem hiszem, hogy ezzel nagyot hibázok. Szuszókázni, hajt.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Abdus vagyok Márnyéről. Szeretnék magamnak nótát kérni. Az legyen a nóta. Piros rózsa, fehér rózsa, súgjátok meg nékem. Bánatomra legalább az vidítson föl. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
2: Kívánom, hogy teljék öröme a dalban. Csuti Csaba énekel, kíséri fia Berki Béla zenekara.

Jámborné Anna Mária édesapját szeretné meglepni a következő nótával, Makón, Pék László énekel, halkan pengesd ezt a csárdást.

Egressin Érénke kérte a következő nótát Salgó Tarjánból. Szalai Lászlót Kati Horváth Lajos zenekara kíséri, könnyek nélkül élni könnyebb.

Szív Köldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Dinyésné Erika Gyuláról férjének kért egy vidám nótát, Nógrádi Tóth Istvánt halljuk. Eszem, iszom.

És most folytatjuk a 100 fok Celsius együttes munkásságának felelevenítését. Kevés televíziós mese vált annyira időtlenné, mint a nagy ho-ho-ho horgász, a csupaszív örökké optimista pecás és hűtársa Főkukac kalandjain generációk nőttek fel, a sorozat főcímdala pedig szinte az első hangoktól mosolycsal a hallgatók arcára. A könnyed dallam és a játékos szöveg épp úgy hozzátartozik a magyar televíziózás emlékezetes pillanataihoz, mint maga a szeretett rajzfilm sorozat. A főcímdalt a 100 fok Celsius adta elő, akik a country és a folk mellett a gyermekdalok világában is maradandót alkottak. Előadásuknak köszönhetően a dal önálló életre kelt, nem csak a képernyőn, hanem a koncerteken, családi összejöveteleken és óvodai műsorokban is újra és újra felcsendül. Idézzük fel a dalt, következzék a 100 fok Celsiustól a nagy ho-ho-ho horgász.

Müller Károlyné Batonyáról kérte a következő nótát, melyet Kalináni kő énekel. Kísér Terék József zenekara, lassanként majd elfeledlek.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Sarkadiné Zsóka Egerszalókról kért egy nótát Benedek Fikatalintól, kísér Baranya István zenekara, Rámás csizmát visel a babám.

Makaini Saroltának húga küld egy dalt névnapja alkalmából a Dolly Roltól, és nagyon sok szeretettel köszönti Országúti Rendezvú.

0: Köszönöm szépen, és kívánok önöknek ebbe a nagy melegbe jó pihenést majd utána, és további sok sikert a munkájukról, szeretettel, viszont hallásra.
1: Köszönöm kedves hívását, gondolom önök is megkönnyebbülve fogadták, hogy elmúlt ez a rettenetes kánikula. Dócs Péter énekel, kísér Miskolci Balogh Zoltán zenekara, lőre, lőre, cudar, lőre.

Ódövet Sándorné Mezőtorról férjének és apósának kérte kedvenc nótájukat, Karácsonyi Rént Olá Viktor zenekara kíséri, Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom.

Körmeceni Katalin Biatorbágyról kérte a következő nótát, Kolostyák Gyulát Jónás Géza zenekara kíséri, ne mondja meg senkinek. Nem.

Bovárinné Margitka szeretné meghallgatni Balatonfüreden a következő dalt. Ondrik János ifja Berki Béla zenekara kíséri, nincsen abban semmi szégyen.

Lányának, Halászné Saroltának nagyon sok szeretettel kíván boldog névnapot, jó egészséget, édesanyja, Cserháti Zsuzsa énekel, Hamu és Gyémánt.

Makula Istvánné Dunaföldváron szeretné meghallgatni egyik kedves nótáját, melyet Márkus Ilona énekel, kísér Berki László zenekara, leszakítják a rózsát a szagáért.

Kedves hallgatóink, ennyire megdalfért a mai kívánságműsorba. Holnap innen folytatjuk majd 2-kor. A hírek után tartsanak Popovics Lászlóval. A kívánságműsort ma is Nemes Niki szerkesztette. A zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. További kellemes vasárnap estét kívánok önöknek. Viszont hallásra holnap.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Isztambulba utazik holnap hajnalban Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Pálint miniszterelnök helyettes látja el, az országgyűlésben pedig Vitézi Dávid fog helyette napi rend előtt felszólalni. A miniszterelnök csak vasárnap este érkezik vissza Magyarországra, mert a hivatalos törökországi program után 4 napig a fiaival a török tengerparton lesz. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot fognak tárgyalni a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítmény értékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb betegellátás. Ez írt a Facebook oldalán az egészségügyi miniszter. Egedű Zsolt közölte, az egyeztetéseken szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is, valamint a kórházak működésének megújításáról. Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20-30 év közöttiek. Hozzátette, az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Nem volt ott apja búcsúztatásán Irán új legfőbb vezetője. Az amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Khamenei ajatollah gyászszertartásán 3 fia is részt vett, de utóda nem volt jelen. Mostanában Khamenei a háború kezdete óta nem mutatkozott nyilvánosan, amit Teherán biztonsági okokkal magyaráz, többen azonban úgy vélik súlyosan megsebesült abban a légicsapásban, amely az apjával végzett. Újabb hőhullám érte el Franciaországot, a déli megyékben a hőmérséklet ismét elérheti a 40 fokot. Az előrejelzés szerint a kárnikula a jövő hét végéig kitart. A mediterrán térségben az erős szél miatt tűzveszélyre is figyelmeztetnek. A Pireneusokban tegnap este kitört tűz ma reggelre mintegy 1500 hektáron terjedt el, még nem sikerült eloltani. Az Európát sújtó júniusi hőség több ezer halálesetet okozott Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban is. Miközben sorra dőltek meg a hőrekordok a múlt héten idehaza, szombatra virradóra a nyár eddigi leghidegebb éjszakáját rögzítették. A Bükk-fennsíkon található különleges mikroklimájú Mohos töbörben -3,8 fokot mértek. A Miskolci Egyetem Földrajz Geoinformatikai Intézete a Zsidó-réti medence legmélyebb pontján 4 éve működtet meteorológiai mérőállomást és rögzíti a hőmérsékletet. Ami a további időjárást illeti, változékon gyakran szeles idő lesz a jövő héten, holnap a felhőségbolt mellett már sok lesz a napsütés, elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra, zivatarra, a szél néhol viharossá fokozódik, éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ezen a nyáron egy új sorozattal jelentkezünk, Egy nóta, három élet címmel. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Van, akinek a szerelmet idézi fel, másnak a szüleit, a gyerekkorát, vagy az életének egy fontos pillanatát. Minden adásban kiválasztunk egyetlen magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen emlékek és történetek kapcsolódnak számára ugyanahoz a dallamhoz. Három emberi sors, egy közös nóta.
1: Ugye a környékre, a környék falvaiba, hogyha meghívtak bennünk fellépni, leadtuk a műsort, és a műsor végén mindig szóltam a közönséghez, hogy most együtt énekeljük el ezt a nótát.
0: Antal fog mesélni nekünk hamarosan, de itt lesz velünk Etelka is.
2: Mindenkit szeretek. Nekem volt két mostoha testvérem. A két mostoha testvér nem volt együtt jóba, de én mind a kettővel mai napi a gyerekeikkel is jóba vagyok.
0: István emlékeit is meghallgatjuk a ma kiválasztott dallal kapcsolatosan.
3: Mi nem tudunk békében és nyugalomban élni, barátságban. Mi történik akkor, ha nagy baj történik, akkor az, akit úgy másképp látunk, annak nem segítünk, akkor is segíteni kell.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A magyar nóta, amely felidézi az emlékeket, szeressük egymást, gyerekek. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Szeressük egymást, gyerekek. Antal, ez milyen emlékeket idéz meg önben?
1: Ez egy érdekes dolog. Ismét az örökzöld, a Nárai Örökzöld nyugdíjas klubot tudom felhozni. Vagy a környékre, a környék falvaiba, hogyha meghívtak bennünk fellépni, leadtuk a műsort, és a műsor végén mindig szóltam a közönséghez, hogy most együtt énekeljük el ezt a nótát, hogy szeressük egymást, gyerekek. Igazándiból ez a dal a szeretetről szól.
0: Hadd kérdezzem arról, meg, hadd vágjak közbe, mielőtt kifejteni, elnézését kérem, hogy megszakítottam a gondolatmenetet, de megütötte a fülemet, hogy azt mondta, hogy a közönséghez szólt. Milyen szerepkörben volt ezen az estén ott, vagy egyáltalán általában milyen szerepkört vállal?
1: Hát az igazság az, hogy ennek a Nárai Örökzöld nyugdíjas klubnak valahol én vagyok az, aki a hátán viszi őket, meg segít, meg mit tudom én. Szóval valahogy én vagyok a szószólója ennek a Örökzöld nyugdíjas klubnak.
0: Értem. Akkor miről is szól ez a dal? Bocsánat, hogy közbevágtam, mert nagyon szépen elkezdte összefoglalni a Szeressük egymást, gyerekek lényegét.
1: Ez a szeretetről szól, arról, hogy az emberek szeressék egymást, mert sajnos biztosan is Laci észrevette, és én úgy visszagondolok a múltra, a gyermekéveimre, vagy a fiatalságomra, amikor az emberek messziről köszöntek egymásnak, leültek együtt, beszélgettek, egymásnak segítettek. Az én házam is, amiben lakom, úgy épült fel 1971-72-ben, hogy a fél falu ide jött segíteni, meg én is oda mentem a fél falunak segíteni, akik építkeztek. És akkor tudtunk egymással kommunikálni, szerettük egymást. Sajnos ma kimegyek az utcára, elmegyek misére, vagy temetőbe, vagy akárhova megyek, találkozom egy fiatallal, nem is köszönnek. Én oda köszönök nekik, hogy jó napot kívánok, akár kisgyerek, akár nagyobb, akár felnőtt, van, amelyik visszamordul, de sok olyan van, aki semmit nem mond. És ez az emberi szeretet, ami a magyarokat mindig is jellemezte, hogy a magyarok mindig szerették egymást, és visszagondolunk a történelembe. Mennyi harcot, háborút megvittak a magyarok egymás kezét fogva. És ma meg nem értem. Na és én mindig ezért veszem rá a hallgatóságot, hogy velünk együtt ezt a nótát énekeljék el, mert ez tényleg egy gyönyörű nóta. Igaz, hogy ez is ugye az elmúlásról szól.
0: Igen. De akár most is énekelhetjük, hogy ehhez kapcsolódjak hozzá így a végén, jó? Hallgassuk meg. És ugye, ahogy említettem, akár énekelhetjük, és ahogy ön szokta mondani a közönségnek, hogy énekeljük együtt, jön, tehát a Szeressük egymást, gyerekek, Antal kérésére, itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Szeressük

Egy nóta, három élet. Szeressük egymást, gyerekek! Itt a Dankó Rádióban az óra végén teljes egészében lejátsszuk majd ezt a felvételt, de addig még Etelka és István mesélnek, hogy ő bennük milyen emlékeket idéz meg ez a dal. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Egy nóta, három élet.

0: húzzad, minek búsuljak, a bor és a nótam vigasztaljanak.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. A 99 esztendős Etelka néni kedvenceivel.
2: Hát azt hiszem, hogy már a Dankó Rádióban én vagyok a legidősebb.
1: Én is azt hiszem.
2: Nem hiszem, hogy még én tőlem idősebbek is telefonálgatnak.
1: Én is azt hiszem, és a megfelelő és
2: de
1: kellő.
2: De szeretek beszélni. Igaz, hogy sokan meg is szólnak érte, hogy még rádiózok, hát unatkozok, mert egyedül vagyok, az örülök.
1: Mármint, hogy hallgatja a rádiót? Mármint, hogy hallgatja a rádiót? Azért szólják meg?
2: Igen, azért, hogy szoktam beszélni a rádióba, hogy öreg létemre még ebben foglalkozok. Hát mert örülök, hogy beszélhetek valakivel.
1: Így van, akkor akik megszólják, azoknak küldjük a következő dalt. Szeressük egymást, gyerekek. Ez az első ugyanis a kedvencek között. Na miért választotta ezt a felvételt? Bár már
2: hát
1: sejtem.
2: Mert mindenkit szeretek. Mindenkit szeretek. Nekem volt két mostoha testvérem. A két mostoha testvér nem volt együtt jóba, de én mind a kettővel mai napi a gyerekeikkel is jóba vagyok. Mert nekem édes testvérem nem volt.
1: Bizonyára...
2: Anyukám másodszor férhez ment, ott volt két fiú, és azokkal is úgy megértettük egymást, mintha mindig testvérek lettünk volna. De
1: bizonyára...
2: a gyerekeikkel még mai napig is minden nap az egyik itt lakik Keszélytebbe, a másik Miskolcon, de a múlt héten az is itt volt, meg telefonon mindig beszélgessünk. Úgyhogy nagy, meg a unokatestvéreim Pesten is, 60-ban is, Tavalmáson is, mindenünnen felhídak, úgyhogy úgy látszik ez a család nagyon szereti egymást, összetart.
1: Ez nagy szerencse, nem?
2: Tessék?
1: Ez nagy szerencse.
2: Hát igen. Igen, mert Tavalmáson is most egy unokatestvéremnek a lánya maradt özvegyen, azt addig még élt a férje, beteges volt, nem tudott hazajönni. 60-ból minden évben hazajárnak, meg a pestiek is hazajárnak minden évben, de az a Tavalmási nem tudott jönni, mert a férje beteg volt, hát nem hagyhatta, de meghalt most a férje az őszön. Hát már valamelyik nap mondta, hogy Etelka néném már most a nyáron majd én is megyek a pestiekkel, mert azok jönnek kocsival, azt akkor őket is elhozzák, mert nagyon szeretne már hazajönni. Apja, anyja itt van eltemetve.
1: Igen.
2: Azok volt, az apja volt onok a testvérem.
1: Akkor üzenjük de ezt mindenkinek, ilyen... Etelka néni, jó, amit a dallal szeretne üzenni, és amit elmondott, hogy ön hogyan él. Szeressük egymást, gyerekek! Etelka néni kedvencei között már is jön tehát itt a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.
3: Szeret.

0: ritka.
1: Egy nóta, három élet. Szeressük egymást, gyerekek! Az óra végén teljes egészében meghallgatjuk majd ezt a felvételt, de addig még egy úriember, István fogja megosztani azt, hogy benne milyen emlékeket idéz meg ez a dal. Őt hallgatjuk tehát nem sokára, itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Fehér tányér barakják, a legénynek úgy adják, kis angyalom. Fehér tányér barakják, a legénynek úgy adják, kis angyalom.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Szeressük egymást, gyerekek! Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek fontos, bár a jelenlegi világ néha nem ezt mutatja, nem ezt az arcát mutatja. Olyan, mintha mégse lenne annyira fontos, hogy odafigyeljünk egymásra. De hát a szeretet, az maga Isten, gyakorlatilag enélkül olyan, mint a levegő, nem nagyon lehet élni. Önnek mi jut eszébe erről a témáról, vagy a dalról? Szeressük egymást, gyerekek.
2: Hát én magam részéről azt teszem, hát tettem és teszem, hogy adok és szeretek adni. Talán korábbi műsoromban is beszéltem arról, hogy hiányzott a temetőből egy olyan dolog, hogy ne felejtsük el, akik háborúban vesznek el egy cég érdekében, tételesen, most sajnálatos itt hallgató rádiót, hogy Szerbiában pontosan voltak csaták már mostan, miért nem tudunk békében és nyugalomban élni, barátságban. Mi történik akkor, ha nagy baj történik, akkor az, akit úgy másképp látunk, annak nem segítünk, akkor is segíteni kell embertársunk, jó Isten teretménye. Gyakorlatilag tömören fogalmaztam.
1: Igen. Hát ezekkel a gondolatokkal meg. Azt gondolom, hogy rengeteg ember egyet tud érteni. Hallgassuk meg a dalt ennek kapcsán, amiről mindez eszébe jutott, vagy eszünkbe jutott. Szeressük egymást, gyerekek! A Budai Beatrix énekel itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban István kedvencei között.
3: Az élet

か？

0: scendere le scendere le mangiare le timore.
1: A Tudod, de még az Én Nótám című műsort hallották az előző közel egy órában, benne pedig az Egy Nóta Három Élet rovatunkat, egy nagyon népszerű felvételt boncolgattunk, vagyis helyesebben boncolgatta kedves hallgatóink. Szeressük egymást, gyerekek! Erről jutott eszébe sok-sok minden Antalnak, Etelkának és Istvánnak. Holnap is lesz Egy Nóta Három Élet, hogy melyik dalt választjuk, az holnap derül ki természetesen. Az biztos, hogy István, Juliska és Piroska lesznek majd a vendégeink. Én megköszönöm a megtisztelő figyelmet. Balogh Marianna jön és a Tutta népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián. Popovics Lászlót hallották, találkozunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 156. adása.

Üdvözlöm a hallgatókat! Balogh Marianna vagyok, az adás szerkesztő műsorvezetője. Tátai Zoltán 2020-ban készítette el 8. egyben utolsó lemezét Écsi Gyöngyi lelkész, teológus, népművelő énekessel közösen. Zoboralja vagy Zoborvidék a felvidéki Nyitra város környéki magyar nyelvsziget. Eredetileg 13 Árpád korban alapított falut foglalt magában. A községeket a nyelvi elszigeteltség, a hasonló viselet és a közös származás tudat kovácsolta egységbe. A zoborai és több országosan ismert népballadát tartalmazó lemez címe Virágom véled elmegyek. A válogatást Écsi Gyöngyi, a hangszerelést Kátai Zoltán végezte, és mindketten énekelnek is az albumon.

Ön soha nem amolyan sztáregyéniség akart lenni, hanem szolgálattevő. Az a szolgálat, hogy azt a kincset, amely a 16-17. Században felhalmozódott, átmentsem ide, hogy ne merüljön teljesen feledésbe. Kevés, hogy megjelentek nyomtatásban kották, szövegek, azt nem halljuk. Fontos a dallam, ahhoz pedig az kell, hogy meg is szólaljon. Ezért csinálom.

csináltatott hírharangot meghúzatta halálára. Mind elgyűjtek a szép jányok, a szép jányok, szép legények, köztük volt már szép Ilona.

0: Enyém vagy már, szép Ilona.
1: Részleteket hallhattak Écsi Gyöngyi és Kátai Zoltán 2020-ban megjelent Virágom véled elmegyek című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

0: Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot fognak tárgyalni a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Isztambulba utazik holnap hajnalban Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el, az országgyűlésben Vitézi Dávid fog helyette napirend előtt felszólalni. A miniszterelnök csak vasárnap este érkezik vissza Magyarországra, mert a hivatalos program után 4 napig a fiaival lesz a török tengerparton. Magyarország szomszédjában, Romániában és Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Hazánkban még nem volt ilyen betegség, így a Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. Ez a kiskérőcök egyik legfertőzőbb betegsége, ami nem gyógyítható, óriási kárt okozhat az állatállományban, szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet. Így amennyiben megjelenik, akkor akár milliárdos nagyságrendű veszteség is érheti az ágazatot. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők is. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított ugyan, azonban exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt alapjaiban kell újra gondolni a növénytermesztést, a talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség. Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál. A valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. A súlyos csapadékhiány a Zagyván is látványos. A torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád és Recsk térségében mintegy 2 kilométeres szakaszon gyakorlatilag eltűnt a víz. Az extrém kárikula miatt a Ráckevei Dunaágon pedig tömeges kagylópusztulás figyelhető meg. Mindeközben a velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti, olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon. 2 motoros és 1 autó ütközött az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Óbarok térségében. A 42-es kilométernél a terelésben a határ felé pályazárat vezettek be. A főváros felé vezető oldalon pedig az átterelt sávot zárták le a helyszínelés és mentés miatt. Mindkét irányban több kilométer hosszú a torlódás. És végül az időjárásról. Változékony, gyakran szeles időre készülhetünk a jövő héten. Holnap a felhős égbolt mellett napos időszakok is várhatók. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A kánikula egyelőre nem tér vissza, a következő napokban napközben 30 fok körül alakul a hőmérséklet, és a hajnalok is frissítők lesznek.
0: Túl az óperencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.

Csonka Zsuzsa, Vásári Mónika és Bardóczi Attila énekelt Fényes Szabolcs slágereiből egy egyveleget. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Tartsanak velünk ma is. Ezen a hétvégén műsorunk sztárja Sztankai István, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth díjas és kétszeres Jászai Mari díjas színművész, rendező, érdemes művész, a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjének birtokosa, valamint a József Attila Színház örökös tagja. De mielőtt elkezdenénk mesélni róla, hallgassuk meg Jakobi Viktor Sibyl című operettjéből az Illúzió a szerelem című dalt Pitti Katalin és Csúrja Tamás előadásában. Majd ezután következik Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjéből a Húzza csak kivilágos virradatig című dal Szabó Noémi és Kollár Péter Erik tolmácsolásában. Kísér Johann János és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

0: Túl az óperencián, a Dankó Rádióban. Stankai István országos ismertségét elsősorban filmszerepei hozták meg. Az 1963-ban készített Hattyúdal és az 1968 és 1971 között vetített Borst című tévésorozat címszerepének köszönhetően az egyik legnépszerűbb magyar színművész lett. Gyakran szinkronizált is. Legtöbbször Jean-Paul Belmondot és Tony Curtist, de alkalmanként másokat is. Például Johnny Cash country énekest a Kalambóban, vagy Danny DeVito-t pingvinként a Batman visszatért című filmben. Stanka István nagyon szerette a sportot, különösen a labdarúgást és a teniszt. Fiatalon hosszú ideig kapusként futballozott, később azonban belátta, hogy alacsonyabb termete hátrányt jelent számára. A teniszt viszont ugyanolyan lelkesedéssel űzte, hiszen ott a magasság nem számított akadálynak. És most hallgassuk Stankai Istvánt, aki pályájáról mesél.
1: A jövőre veled ugyanitt, pikáns darab. Azért, mert ugye arról szól, hogy egy fiatal lány és egy fiatal fiú egyszer csak egy szállodai szobába felébrednek, és akkor szégyeli magát a lány is, meg én is, meg ő, és akkor elhatározzák, hogy ezt nem lehet csinálni, mert otthon vannak gyerekek is, meg nekem is feleség. Hát ez egy ilyen megbocsátható találkozás, és akkor abban állapodnak meg, hogy abba a bizonyos szállodai szobába jövőre veled ugyanitt, tehát egy évben egyszer megpróbálják találkozni, és találkoznak is, és ez egy, úgy mondhatnám, egy bocsánatos bűn, de ez összejött, és azt hiszem, hogy sokszor előfordul, de legalább csak egyszer egy évben, úgyhogy ez egy jó dolog volt. Mentünk vele vidékre is, úgyhogy úgy összejött a dolog, hogy az kemény 500 előadás. Igaz, hogy nem egy év alatt, hanem 5 év alatt. Hát ugye a Bors, kicsi a Bors, de erős, és aztán én nem vagyok egy magas ember, és akkor úgy engem választottak, mert akkor már én játszottam itt, ott, ott. Úgyhogy így aztán a Borsba is végigcsináltam ezt, ami nagyon-nagyon közismerté vált, és szóval engem megismertek. Van olyan, amikor az ember azt mondja, hogy ez nem igazán jó sikerült, hogy volt olyan, és hát ezt nem nézném meg, de aztán megnyugtattak, és aztán mégis megnéztem. Hát végül is nagyon nem csalódtam magamba, de voltak jó, kellemes érzések is, meg voltak ilyen labilis érzések, hogy is sikerült ez.
0: És most következzen a Süsü a sárkány című bábfilm sorozatból egy dal. Csukás István és Bergendi István szerzeményét Hüvösvölgyi Ildikó és Stankai István énekli. Hallgassák csak, ismerős lesz. Túl az óperencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Sztankai István legendás párost alkotott Sütz Ilával. Bernard Slade Jövőre veled ugyanitt című darabját 500-szor adták elő. Ezt a két szereplős vígjátékot ők játszották először Magyarországon. A bemutató 1978. november 23-án volt a Madách Színház Kamara Színházában. Kapcsolatuk a televízióban is folytatódott. Házaspárt alakítottak a 78-as körzet című sorozatban, valamint a Szeszélyes évszakok Szeszélyes család rovatában is. Ebben a sorozatban Fónai Márta játszotta az anyós szerepét. Sztanka István második házasságában, amit Kun Magda színésznővel kötött, két gyermeke született, Ádám és Orsolya. A feleségéhez általában csak magázódva szólt. Mint később nyilatkozta, az első együtt töltött éjszaka után reggel tegezve szólt hozzá. Magda viszont azt válaszolta, ott még nem tartunk, hogy tegeződjünk. Most pedig következzen Szentirmai Ákos és Baradányi Iván slágere, Ezt ne csinálja én velem. Énekel a felejthetetlen páros, Sütz Ila és Sztankai István. Túl az óperencián.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Tarka Világ című újság 1997. március 7-i számában olvasható egy beszélgetés Varjú Márta írásában Sztankai Istvánnal, melyből most egy rövid részletet idézek. Sok anekdota kering arról, hogy a színészeknek fellépésük előtt van valamilyen kabalájuk, azzal küzdenek a lámpaláz ellen. Sztankai István ezt hogyan csinálja? A mi munkánkat teljesítményközpontú foglalkozáshoz lehet hasonlítani. Az előadó művésznek mindig készenlétben kell állnia, és ez hatalmas feszültséget okoz. Egy őrjítő stressz, hogy abban a pillanatban elő tudja kaparni önmagából azt a teljesítményt, ami feltétlenül szükséges a sikerhez. Ilyen helyzetben vannak a sportolók is, de szerencsére ők nem versenyeznek naponta, vagy mondjuk úgy, minden este. Nekünk estéről estére legalább egy olimpiai szintet kell elérnünk, ha nem is világrekordot kell megdöntenünk. Természetesen sokunknak van valamilyen kabalája. Van, aki kétszer megfordul maga körül, van, aki keresztet vet, van, aki a jóistenhez fohászkodik, vagy van, aki nem tud a szintet.

Amikor felébredek reggel, és a hajam még a homlokomba lóg. Olyan jó leső, hogy itt vagy, behozod a kávét, s mondasz néhány kedves szót. Egy kis reggelit is összecsapsz, mosolyogva unszolsz, egyél már. És a mosolyodtól hirtelen az egész lakás csupa napsugár. S ha ez nem szerelem, csak annyit mondhatok, nézd a fán a kicsi zöld almát, úgy nevet,

Elé tartok, mindig elém jössz, hogy találkozzunk félúton. S ha ez nem szerelem, csak annyit mondhatok,

0: is az arcát, mikor jön a nyár. Hát ezért nézlek oly sokat, hiszen nékem csak te vagy a napsugár.
1: Túl az operencián, minden nap a Dankó Rádióban.

Kedves hallgatóink, Huszka Jenő Szabadság szerelem című operettjéből a Budapesti Operettszínház szólistái előadásában hallották a Szabadság szerelem című dalt. Zenei kirándulásunk folytatásaképpen, most pedig következik Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből a Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket című dal Domoszlai Sándor előadásában. Kísér Lakatos Miklós és zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Bemutatóra készül a Turay Ida Színház. A Kávéházi Kabaré című előadás 2026. július 10-én debütál az Egervári Kastély Színház színpadán Vida Péter rendezésében. A szórakoztató összeállításban egymást követik a jól ismert kabaré jelenetek, amelyeket korabeli kuplék tesznek még színesebbé és hangulatosabbá, megidézve a régi kávéházak derűs, szellemes és pezsgő világát. Jó szórakozást kívánunk! És most következzen Harmat Imre és Márkus Alfréd kupléja. Stux maga vérbeli párizsi lett. Énekel Csorba Lóránd. Jó rádiózást!

kedves hallgatóink, Túl az Operencián című műsorunkat Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjének nyitányával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Tartsanak velünk holnap is. Műsorunk fókuszában a Csini Baba című film áll majd. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a Családunk nótái Erdélyi Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Kisváros. Minden hétköznap 16 órától a Dunavörtön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A holnapi és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatról tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítmény értékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tévő törvényjavaslatról is. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők idehaza. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt alapjaiban kell újra gondolni a növénytermesztést. A talajművelésben új technológiai megoldásokra és új növények meghonosítására van szükség. Alternatív növények várhatóan a cirok, őszi borsó, olajretek, mustár lehetnek. A szomszédos Romániában és Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Hazánkban még nem volt ilyen betegség, ezért a Nébik arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. A kiskérőzők egyik legfertőzőbb betegsége, ami nem gyógyítható, óriási kárt okozhat az állatállományban. Szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os lehet. Így amennyiben megjelenik, akkor akár milliárdos nagyságrendű veszteség is érheti az ágazatot. Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. 10 nappal a katasztrófa után a romok alatt már nem találnak túlélőket, de a holttesteket nehezen tudják kiemelni. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. A kutatásban, valamint az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásban több külföldi szervezet is segít. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16000-en váltak hajléktalanná. A venezuelai kormány megkezdte az újjáépítés előkészítését, létrehozott egy 200 millió dolláros alapot a Nemzetközi Valuta Alap együttműködésével. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. A korlátozások miatt este 9 óráig óránként mindössze 5 érkező járatot fogad a reptér. A mintegy 3350 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör, ami sok turistát is vonz a szigetre. Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál, a valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán. A súlyos csapadék hiány az Agyván is látványos, a torkolatnál a köveken akár már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád és Recs térségében mintegy 2 kilométeres szakaszon gyakorlatilag eltűnt a víz. Az extrém kárnikula miatt a ráckeveri Dunaágon tömeges kagylópusztulás figyelhető meg. És végül a várható időjárásról. Változékony, gyakran szeles idő lesz a jövő héten, holnap a felhős égbolt mellett napos időszakok is várhatók, elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra, akár zivatarra. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, holnap napközben 26 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. A kánikula egyelőre nem tér vissza, a következő napokban napközben 30 fok várható, a hajnalok frissek lesznek.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
3: Jó Jó estét kívánok itt a Dankó Rádióban, ahol a szívből szóló dallamok otthonra lelnek. Nótás élményekkel, történetekkel, magyar muzsikával. 20 óráig a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kedves hallgatóink, ahogyan a családi emlékeknek, úgy a magyar nótáknak és népdaloknak is megvan az a különleges erejük, hogy összekötik a nemzedékeket, felidézik a régi ünnepeket, a vidám együttléteket és a szívünknek kedves pillanatokat. Induljon hát mai zenei utazásunk Dóka Zsuzsa és Sárközi Béla zenekarának előadásában az ünnepi nótával. Majd a jó kedvet tovább fokozza Tarnai Kis László és Sárközi Béla zenekarának lendületes anyós csárdása. Tartsanak velünk!

0: Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk az időutazást a magyar dallamok világába. Önök a Dankó Rádiót hallgatják, ebben az órában az örökölt családi dalok a generációról generációra továbbadott nóták nyomába eredünk, mert vannak énekek, amelyek nem csak a fülünkben, hanem a szívünkben is tovább élnek. Egy édesanya dúdolásában, egy édesapa kedvenc nótájában, egy családi összejövetel meghitt pillanataiban. A folytatásban kapuvári kedves hallgatónk Magyar László osztja meg velünk nótás dalos örökségét.
2: Kapuváron nőttem fel, nagy családba születtem, 9 testvérrel, és a kedves édesanyám még akkor is énekelt, amikor kapált. Na most én magam pedig nagyon szerettem már akkor is a zenét, de sportoló voltam, és egy kicsit háttérbe szorult. Aztán, amikor vége lett a karrieremnek, elkezdtem énekelni. Először a Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesületbe, Kapuváron, aztán Veszkénybe, a Férfi Dalkör és Ramli zenekarba. Egy jó csapatunk van, 8 zenésszel, nagyon szépen tudtunk összejátszani, énekelni, és én ezt nagyon szerettem. Bokrétát kötöttem Mezei Virágból, azt mindig el tudom énekelni.
1: És ez kinek aztán volt a kedves nótája?
2: Édes, kedves anyósomnak. Ugye 68-ban házasságot kötöttünk, és az esküvőn ki volt tűzve november 19-re, de ő kórházból hazajövett, augusztusban meghalt. És így bizony egy nem fehér ruhás, hanem egy fekete ruhás lakodalma volt. Feleségemmel együtt 58 éve vagyunk, azóta a nótát nagyon kedvelem, én is, feleségem is, nagyon jó hangja is van egyébként neki is.
1: Szeretnek énekelni.
2: Persze, persze, sőt, ő támogat abba, hogy na csak menjél, papa, neked menni kell, szeretsz énekelni, irány a Veszkényi Dalkör. Nagyon nagy erőt ad, és nagyon is szeretek énekelni, sőt, mindenhol, akár kimegyek a kertbe egy kicsit dolgozgatni, vagy ittben vagyok, állandó jelleggel a nótázás jár az eszembe. Nagyon sok szép nótát tudok, éneklem is. Az én nótáim között szerepel a Hogyha ír majd édesanyám, amikor majd nem leszek már. Kéket nyílik az ibolya, erre szaladt fecskefészek, és sorolhatnám.
1: Mi mindent lehet kifejezni ezekkel a nótákkal?
2: Kiöntöm a szívemet, lelkemet, mert az belőlem fakad, és bizony nagyon jó érzéssel veszik tőlem ezeket az előadásokat. Több helyen felléptünk, például most legutoljára a kórházba bent voltunk, és ott egy 8-10 nótát énekeltem az érbetegeknek, és hát óriási sikerünk volt. Kapuvári érsebészeten, és mi nagyon szívesen megyünk.
1: Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a folytatásban is. Most két olyan nóta következik, amely a szeretet, a hála és az emberi élet legmélyebb érzéseit szólaltatja meg. Az első az édesanyák önzetlen gondoskodása előtt tiszteleg, a második pedig csendes számvetésre hív, emlékeztetve bennünket arra, hogy amíg lehet, becsüljük meg egymást, és mondjuk ki azokat a szavakat, amelyek igazán fontosak. Győri Szabó József előadásában hallhatjuk az Édesanyám, te jó asszony című nótát, majd Szóka Júlia énekli az Amikor majd nem leszek már című szívhez szóló hallgatót.

0: csináltok.
1: Önök a Dankó Rádiót, a családunk nótáit hallják. Itt a magyar zenék hullámhosszán elődeink, édesapánk, édesanyánk a nagyszülők tiszteletére örömmel osztjuk meg a hallgatók és neves művészeink nótás dalos élményeit. 20 óráig a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít megtisztelő figyelmükre. A folytatásban Anger Zsolt Jászai Mari díjas színész nyitja meg előttünk nótás kincses ládáját, és megosztja velünk azt a nótát, amely számára családi örökség. Anger Zsolt a színház és filmművészet mellett a gasztronómia világában is otthonosan mozog. Színművész diplomája mellé előbb cukrászt, majd szakácsképesítést szerzett, a szegedi születésű művész.
2: Anger Zsolt vagyok, színész rendező. Kedvenc nótám, még azt mondják, Szegeden nincs boszorkány. És én megerősíthettem, hogy igaza van a dalnak, mert biztos vagyok benne, hogy vannak Szegeden boszorkányok. Onnan származom, láttam jó néhányat.
1: Kedves hallgatóink, van néhány dallam, amelyet szinte mindenki ismer, és már az első taktusai is jó kedvre hangolnak. Ezek közé tartozik a most következő tréfás hangulatú csárdás is. Hogy valóban vannak-e boszorkányok Szegeden, azt nem tudjuk, de egy biztos, ez a nóta generációk kedvence. Berkes János előadásában Baranyai István és zenekara kíséretével következik. A Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány.

Kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban ezen a tematikus hétvégén az 1976-ban alakult idén 50 éves zenekar a 100 fok Celsius előtt tisztelgünk. A 100 fok Celsius pályafutásának egyik legnagyobb titka, hogy dalaik egyszerre tudnak szórakoztatni és generációkat összekötni, miközben a country, a folk és a bluegrass hazai nagyköveteivé váltak. Könnyed, játékos szerzeményeik mára a magyar gyerekzenei kultúra meghatározó darabjai lettek, amelyeket sok családban ma már a szülők és a nagyszülők együtt énekelnek a gyerekekkel. A most következő Hány lába van című daluk is ezt a vidám, kíváncsi gyermeki világot idézi meg. Humora, dallamossága és játékos szövege miatt évtizedek óta kedvenc, miközben magán viseli mindazt a zenei igényességet és szerethetőséget, amely a 100 fok Celsius védjegyévé vált. A Dankó Rádió tematikus hétvégéjén az idén 50 éves 100 fok Celsius előtt tisztelgünk.

0: Kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban a családunk nótáit hallják. A folytatásban Irénke osztja meg velünk legkedvesebb magyar nótáit. Irénke, kitől örökölte a nóták szeretetét?
1: Hát a drága jó édesanyámtól, aki nagyon sokat dolgozott, de közben a vidámságot se hagyt el. Úgyhogy ez gyerekkorunktól belénk ivódott. Kukoricaszedés után a kukoricafosztás a pajtákba, az udvarokon, télen a tolfosztások, szomszédok összejövetele, ez adta meg nekünk a közösséget. Úgyhogy ez megmaradt örökké, de a mai gyerekek nem tudják, de én sokat mesélek az unokáknak, a dédunokáknak, csak tártsák a szájukat, hogy hát ilyen is volt régen, dédi.
0: Milyen táncos nótás mulatságok voltak, húzta-e a cigány?

0: énekelem. A Semmelweis Egyetem kutyahelyi klinikáján dolgoztam, mint orvosasszisztens. Boldogságban telt el 33 évem, amikor a férjem elment egy bypass-szív műtét után. Az életem így telt el, szeretetben, boldogságban.
1: És hogyha ezekre a szép évekre gondol, van-e olyan kedves nóta, amit hall a Dankó rádióba, és azt mondja, hát ez egy kicsit rólunk is szól, vagy amit nagyon szeret?
0: Igen, igen, van. Hadd mondjam el imádsággal, egyetlen egy vallomással, mennyire szeretlek.
2: Kedves hallgatóink, a magyar nóta egyszerre tud elgondolkodtatni és mosolyt csalni az arcunkra, hol csendes vallomásként szól a szívünkhöz, hol pedig vidám ritmusával hív közös éneklésre és táncra. Most két ilyen dallam következik. Elsőként Gombos Maja előadásában Lakatos Miklós és zenekara kíséretével hallhatjuk a meghitt hangulatú Hadd mondjam el imádsággal című hallgatót. Ezt követően pedig felpestül a hangulat. Sánta Zsolt és ifja Berki Béla zenekara a jókedvű Lányok a legény című csárdással érkezik. Kívánom, hogy ez a két muzsika is szerezzen örömteli perceket önöknek.

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, ebben az órában az örökölt családi dallamok, a generációról generációra továbbadott nóták nyomába eredünk. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít megtisztelő figyelmükre. Arra bíztatjuk Önöket, hogy osszák meg velünk azokat a dallamokat, amelyek családjuk történetéhez, szeretteik emlékéhez kötődnek. Várjuk üzeneteiket a dankoradio@mtva.hu e-mail címen, vagy a Dankó Rádió Facebook oldalán. A folytatásban Fodor Zsóka színésznő osztja meg velünk legkedvesebb magyar dallamát.
1: Fodor Zsóka vagyok, és van egy kedvenc magyar nótám, amit az én édesbátyám mindig elénekelt. Eljött Venezuelából, és elénekelte, hogy utcára nyílik a csárda ajtó. Kihallatszik belőle a szép muzsika szó.
0: A magyar nóták világában a kocsma nem csupán egy hely, hanem a jó kedv, a baráti találkozások és a muzsika szó otthona is. A következő csárdás ezt a hamisítatlan, vidám hangulatot idézi meg, ahol egy nyitott ajtó mögött nótaszó, tánc és vidámság várja az érkezőt. Dócs Péter előadásában Tordai Zoltán és zenekara kíséretével következik az Utcára nyílik a kocsma ajtó című csárdás.

Kedves hallgatóink, lassan műsorunk végéhez érkezünk. 20 óráig Lakatos Miklós és zenekara muzsikál. A zenekari darab címe Miért fáj úgy a szív? A családunk nótáival legközelebb jövő hétvégén szombaton és vasárnap 19 óra után várom Önöket. Itt a Dankó Rádióban a híradást követően népzenei műsorral folytatjuk, melyet a népek dalai világzenei összeállításunk követ 21 órától évfélig. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a gyártásvezető Sztrányóczki Imre, a hangmérnök Wolf Attila, az adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Erdélyi Klaudiát hallották. További jó rádiózást kívánunk itt a Dankó Rádió hullámhoz.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Tartson velünk nyáron is.
2: Néztem az eget, és onnantól kezdve reggel 9-ig én ott ültem ezen a kövön, és végignéztem egy nap felkelt.
3: Csodás.
1: Beszélgetés szabadságról.
4: Én minden nyáron ott voltam Finnországon 3 éven keresztül.
1: Pihenésről.
5: Nekem semmilyen igénye nem volt, meg volt a lecsó, és meg volt, amit mondtam, a palacsinta.
1: És nagy utazásokról. Hogy volt? Nyári emlékek. Minden szombaton 16 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti önöket. Isztambulba utazik holnap Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri a külügyminiszter és a honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte alatt Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Az országgyűlésben Vitézi Dávid fog helyette napi rendelőt felszólalni. A miniszterelnök csak vasárnap este érkezik vissza Magyarországra, mert a hivatalos program után 4 napig a fiaival lesz a török tengerparton. Folytatódik a munka az országgyűlésben, a holnapi és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről, illetve az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb betegellátás. Ezt írt a Facebook oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, az egyeztetéseken szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is, valamint a kórházak működésének megújításáról. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők, a vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős termés kieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt újra kell gondolni a növénytermesztést. A szomszédos Romániában és Horvátországban is megjelent már a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. Hazánkban még nem volt ilyen betegség, ezért a Nébih arra kéri a gazdákat, hogy kizárólag legális forrásból ellenőrzött körülmények között vásároljanak állatot. Már csaknem 3000-re nőtt a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. 10 nappal a katasztrófa után a romok alatt már nem találnak túlélőket, de a holttesteket nehezen tudják kiemelni. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16000-en váltak hajléktalanná. Csaknem 2000 éves épségben maradt sírokat találtak Egyiptomban, Alexandria közelében. A régészek emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat is feltártak. A legjelentősebb lelet az a 24 aranytárgy, melyeket a halottak szájába helyezték a rituális temetkezésekhez. Az ásatások során egy bizánci korból származó város maradványai is előkerültek. Kritikusra süllyedt a vízállás Szolnoknál, a valaha mért legalacsonyabb értéket mérték a Tiszán, a súlyos csapadékhiány az agyván is látványos, a torkolatnál a köveken már száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. Mindeközben a velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti, olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon. És végül a várható időjárásról. Holnap a felhőségbolt mellett napos időszakok is lesznek, elszortan számíthatunk kisebb esőre, záporra, zivatarra. Emiatt 14 vármegyére figyelmeztetést adtak ki az ország nyugati és középső területeire. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 12-19, napközben 26-31 fok várható. Kedves hallgatóink, friss hírekkel holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket itt a Dankor Rádióban. Mára köszönjük figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Dankor Rádiót.
0: Táncházban talpalávaló népzenekedvelőknek a műsorvezető Vasvári Anna Mária.
3: Jó estét kívánok! Ma mezőségi, visai énekeseket és táncdallamokat, illetve egy ottani lakodalomban rögzített felvétel részletét hallhatják, aztán Mihó Attila és barátai Fészek nélkül című albumának részleteit, mely a bukovinai székelyek vándorlását mutatja be zenéjükön keresztül. Kezdjük Dóra Áron és Berec András felvételével Táncházban című műsorunkat, a remek furulyás és énekes előadásában természetesen visai népdalokat hallunk.

Herczko Ágnes, Hozomány, Erdélyi Népzene Régen és Most című dupla albumának felvételei következnek Táncházban című műsorunkban. Tudják, ez az a bizonyos dupla lemez, melynek első albumán eredeti felvételek Herczko Ágnes gyűjtései szerepelnek, a másodikon pedig remek revival muzsikusokkal mutatja meg az énekesnő a visai tánczenét. Most az első albumról Fodor Györgyné, Nagy Juliska, Nagy Dánielné, Kis Amália, valamint Pap András énekel. Aztán Mácsinkó György és bandája muzsikája szól, melyet egy visai lakodalomban rögzített Deák Márton.

Hallelujah.

Oh, God.

A mezőségi, visai dalok és tánc folyamat után ismét egy lakodalomba invitál bennünket a remek prímás Mihó Attila barátaival. De ez a székely lakodalom már Bácskában van, a bukovinai székelyek vándorlásának egyik helyszínén.

Mihó Attila és barátai Fészek nélkül című albuma, mely a bukovinai székelység élettörténetét, vándorlását mutatja be, egy táncelőadás zenéje, mely a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes számára készült. Ennek tételei szólnak Táncházban című műsorunkban, a Bukovinában eltöltött idő zenei lenyomata, s aztán egy hosszabb zenei folyamat, melynek címe Idegen Földön Jártamban. A felvételek előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
1: La Chiva Ganteva. Ők indítják vasárnap este a Népek dalait, világzenei magazinunkat. Belgiumból játszanak majd világzenét. Aztán irány kis hazánk. Jó részt itt fogunk majd táborozni egyébként. Magyar világzenéket hallgatunk. A hét előadója ugyanis egy magyar zenekar, a Söndörgő. És az elmúlt öt esztendőből is jön majd öt magyar világzene. A Karaván Família, az FMR, két gyönyörű hangú hölgyel, Orbai Lillával és Isabella Cossanellel, aztán szintén egy gyönyörű hangú hölgy, Méri Rebeka, és a Madárka cím felvétel, fantasztikus, gyönyörű dal. A Romengo is itt lesz velünk, és a Vígat felvételét is meghallgatjuk majd. Tartsanak velünk tehát a Népek dalaival, világzenei válogatásunkkal a mai napon is. Elsőként, ahogy ígértem, akkor most irány Belgium. Itt van a La Chiva Ganteva.

0: Egy újabb korszak, tempó és stílusváltás következik a népek dalaiban, a Dankó Rádió világzenei magazinjában.
1: Kurke ragazzon, szirmét jelzőte, ja ikus úsztak

0: ez a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalai, világzenei magazinunk. A hét előadójával folytatjuk, a Söndörgő zenekarral. Eredi Csáron beszél most majd arról nekünk, hogy hogyan is áll össze a színpadképük egy-egy koncerten.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy mindig a zenekartól indul el. Nyilván, amikor megvan mondjuk egy új anyag, tehát készül egy lemez, akkor már eleve van egy elképzelésünk, hogy mit szeretnénk, és akkor ehhez általában mindig keresünk olyan embereket, akik ezt létre tudják hozni, és akkor így mindig egy érdekes folyamat, amikor ez kialakul, hogy aztán a végén ez hogy néz ki. Azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé tényleg úgy összeállt ez a rendszer, hogy amikor mi koncertezünk, akkor az akárhol is legyünk, annak van egy kinézete, egy megszólalása, pont így állunk a zenéhez is, tehát nyilván ebből indul ki az egész, hogy mindig a zenei folyamatból indul, de aztán arra szép lassan így az évek során eljöttünk, hogy igen, az nagyon jó, ha jól zenélünk, de ezek fontos részei. Végülis az emberek tulajdonképpen a szemükkel hallanak, tehát ez egy érdekes dolog, de ez így van, hogy azért a látvány az nagyon sokat számít, igen.
0: Eredi Csáron hallottuk itt a Dankó Rádióban. A következő percekben pedig már is hangszert ragadnak és muzsikálnak nekünk. Jön tehát a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban a Söndörgő.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. Most magyar világzenék között válogatunk, ráadásul az elmúlt 5 esztendőből jönnek majd 5 magyar világzene. Caravan Familia, ők az elsők, egy olyan családi zenekar, amelyben 4 hang, 3 generáció, 2 kultúra, és ugye egy család története szólal meg. A 2004-ben alakult együttes a cigány vokális hagyományokból indul ki, de dallamai forrása nem egyetlen tájegység vagy roma közösség, hanem az európai cigányzenei örökség szélesebb világa. Zenéjükben a jellegzetes cigány stílusok mellett latin, bluesos és pop zenei hangulatok is megjelennek. Mégis megőrzik azt a sajátos hangot, amely egyszerre fiatalos és hagyománytisztelő. Ők jönnek tehát elsőként, Caravan Familia, aztán pedig az FMR és az Eső című dal. Itt lesz Méri, Rebeka és a Madárka című felvétel. A Romengo is jön, Toronto Montreal daluk címe. A sor végén pedig egy fiatal zenekar, a Vigad muzsikáját hallhatják. Itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

A Dankó Rádióban pénteken 23 órától Csík János és zenekara a Mezzo koncertjét hallhatják. Friss, lendületes előadásukban a magyar népzenével együtt szólalnak meg a szórakoztató, jó hangulatú jazz ízű dallamok olyan zenészek tolmácsolásában, akik közül ki a népzenéhez, ki pedig a jazz muzsikához áll közelebb. Éppen ezért színes, újszerű és magával ragadó a zenekar muzsikája, szokatlan és mégis jól esően ismerős. A formáció eredetileg jótékonysági felkérésekre állt össze, de a produkció egyre több koncertfelkérést kap. A dalok, ahogy Csík Jánostól megszokhattuk, népzenei köntösben szólalnak meg, szerethetően, megidéző a régi időket, újra gondolva azokat.

Kocsik János és a Mezzo zenekar első közös lemeze 2019-ben jelent meg, Szép a tavasz, szép a nyár címmel, amit jelöltek fonogram díjra is. A népzenész azt mondja, több éves ismerettség fűzte már a Mezzo zenekar tagjaihoz, hiszen ők is kecskemétiek, ahogyan Csík János is. A közös munka jótékonysági felkérésre indult a csapattal, kezdetben falusi, autentikus népzenét adtak elő a fellépéseken, ezt mindannyian jól tudták játszani, évtizedekkel ezelőtt a Csík zenekar is ezzel kezdte. Aztán a közös alkalmak egyre gyakoribbá váltak, a repertoárba pedig menet közben a könnyedebb műfajú dalok is bekúsztak. Csík János úgy látta, érdemes összerakni a produkciót egy igényes lemezre.

Kovácsik János és a Mezzo zenekar bulián közreműködik majd Szabó Balázs is. A koncertfelvételt a Dankó Rádióban pénteken hallhatják 23 órától.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Mári Kálkun indítja ezt az órát Észtországból, észt nyelven fog énekelni. Itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei válogatásunkban. Jó estét kívánok mindannyiuknak! Hamarosan érkezik majd a hét előadója, a Söndörgő. Utána pedig az elmúlt 5 esztendőből válogatunk majd 5 magyar világzenét. Jön a Besodrom, az Etnorom, a Párnograszt, ifjabb Sárközi Lajossal, Stenkes kapitány Balogh Gusztival, valamint Basics Branka is itt lesz majd velünk. Vertet is Slobodánnal közösen adnak elő egy felvételt. Tartsanak tehát velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a Népek Dalaival, világzenei válogatásunkkal. Elsőként, ahogy ígértem, észt nyelven jön Mari Kálkun jóvoltából egy világzene, lefordítva a dal címe, Amikor a kövek még puhák voltak.
2: Kuj kivit, kivit, kivit, olit vel pehmet. Kui kivit, kivit, kivit, olit vel pehmet. Kui kivit, kivit, kivit, olit vel pehmet. Kui kivit, kivit, kivit, kivit,

0: päiskärakas, sädemed lendasid laiali ilm ja ilmade ilm oli loodu.
1: Népek dalai. Különleges világzene Franciaországból.

Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalai, világzenei magazinunk szól. A hét előadójával folytatjuk a Söndörgő zenekarral. Eredi Csáront halljuk, a zenekar vezetőjét, a tagokról és a hangszerekről mesél most egy picit nekünk.
1: Két öcsém, Benjamin és Salamon. Benjamin ő brács tamburázik, Salamon ő már több hangszer, mondjuk úgy, hogy furulja, harmonika, bass prim tambura. Dávid, az unoka testvérem, ő klarinét, szakszofon, prim tambura, jó pár tambura, tudjátok, tamburákból sok van, úgyhogy mindenki több tamburán játszik. Akkor az Attila a bőgősünk, és én pedig prim tamburázom, meg dobolok.
0: Eredi Csáront hallották itt a világzenei magazinunkban, a Népek Dalaiban, a Söndörgő együttes vezetőjét, és már is muzsikálnak itt nálunk, a Dankó Rádióban.

Hírek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai világzenei válogatásunk szól. A következő percekben válogatunk az elmúlt 5 esztendőből, ráadásul 5 magyar világzenét. A Besodrom indítja a sort, vele folytatjuk a 2024-es albumukkal, a Hova lesz a séta című albummal ünnepelték fennállásuk 25. évét. A lemez több rangos világzenei toplistára is felkerült, miközben maga a zenekar ma már több ország között működik. Barca Gergő Jeruzsálemben él, Petik Ádám Bristolban, a többiek pedig Magyarországon. Mindez mégsem széttartás jelent számukra, inkább sajátos munkamódszert, amelyben a ritkább találkozások külön energiát adnak a koncerteknek. A szóban forgó albumról, a Hova lesz a séta című lemezről játszunk egy dalt mindjárt. Jön a piros. Utána pedig az Etnorom érkezik. Ez a szép virágszál, lefordítva daluk címe. Jön a Párnograszt és ifjabb Sárközi Lajos mindezek után. Utána szintén egy együttműködés, Tenkes Kapitány és Balogh Guszti, valamint az Árok című dal. Aztán érkezik Branka, Basis Branka, gyönyörűen énekel, Bertati Szlobodán harmónikán játszik majd abban a felvételben, amelyet meghallgatunk tőlük 72 nap címmel. Tartsanak velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a népek dalaival világzenei válogatás.

Inforádió rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó rádió világzenei magazin.

Ez a Dankó Rádió Marcella felvételével folytatjuk Brazíliából, polgári nevén Marcella Mangabeira, egy brazil énekes, aki számos bossa nova és szamba lemezéről lehet ismerős, hiszen mióta 1998-ban pályáját elkezdte, a szakma olyan nagy neveivel dolgozott már együtt, mint például Alexandre Moreira. Marcella egyébként Brazília egy kevés ismert részéből, Mato Grosso tartományból származik, ami főleg Buja erdőiről és vadregényes tájairól ismert. Miután fiatal énekesként rögtön több helyi zenei versenyt is megnyert, Európában bontogatta szárnyait, majd 2004-ben visszatért Brazíliába, ahol rögzítette első albumát. Ezen a felvételen a bossa nova, a szamba egyik kiváló képviselőjével fogott össze, Marcos Valléval, aki a 60-as évek óta a műfaj egyik központi alakjává vált. Sergio Mendes-szel és Ricky Martinnal is dolgozott együtt. A 2006-os album igazi stílusgyakorlat lett. A most érkező elektronikus elemekkel átszőtt dala az Os Grillos. Annyit tesz tücskök, és szinte hallom is, ahogy a lángyos elringató dallamok hátterében Marcella szülőföldjének füllett, s maragdosan zöld tájain az apró rovarok zenéje egészíti ki ezt a dalt. Marcella jön tehát Brazíliából, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban.

0: Keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: A Time Crest Algériából indítja ezt az órát. Jó estét a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei magazinunkat hallgatják. Benne hamarosan a hét előadójával jön a Söndörgő, Szalóki Ági, Herzku Ágnes és a Vujicsics együttes közös felvétele Versendi Kovács József közreműködésével. Tompos Kátja is egyébként hallható majd ezen a felvételen. A hét előadója tehát a Söndörgő zenekar. Ők is jönnek, és az elmúlt öt esztendőből is érkezik öt magyar világzene. Itt lesz a Baselán, Robi Lakatos és a lengyel Gong Tango zenekar közös dala, a Koprive, a Makám, valamint Csík János és a Mezzo is. Tartsanak velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal, amelyben elsőként megyünk most ugye Algériába. Itt van a

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Dankó Rádióban.

Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalait, világzenei magazinunkat hallgatják. A hét előadójával folytatjuk, a Söndörgő zenekarral. Eredics Benjamin, junior prima díjas zenész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója, 2020-ban a Magyar Nemzeti Táncegyüttes darabjának zeneszerzőjeként is bemutatkozott. Benjamin a Festők városában, Szentendrén nőtt fel. Alapítványi rajziskolába is járt, kisgyermekkorában kamaszként rövidfilmeket készített. Zeneakadémiai tanulmányai során a legkedvesebb emlékei Földes Imre óráihoz fűződnek, ahol a zenetörténet mellett külön tantárgy volt a film és zene kapcsolata. Tehát valójában a tanulmányaiból és addigi életéből, tapasztalataiból abszolút következik ez az irány. De egyébként is, melyik zenész nem viszonyul vizuálisan a zenéléshez? Veszi fel a kérdést a Söndörgő muzsikusa. Szerinte az emberi képzelőerő egyik legerőteljesebb és legszabadabb formája a zenehallgatás. Ha becsukott szemmel hallgatsz egy zenét, elképzelsz valamilyen képet. De a kész képekhez való zenélésnél, komponálásnál ez a folyamat megfordul, amely nemhogy nem korlátoz, de óriási szabadságot nyújt, és a legsokszínűbb képzelőerőt fordítja ki belőle, meséli Eredics Benjamin, a Söndörgő muzsikusa. Már is itt a Dankó Rádióban ők jönnek Szalóki Ágival kiegészülve a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai világzenei válogatásunk szól. A következő percekben 5 magyar világzenét játszunk az elmúlt 5 esztendőből. Jön a Baselán elsőként. A Herédi Zsombor vezette zenekar 2022-ben indult útnak a magyar népzenei szakma fiatal muzsikusaival. Bár az együttes története csak néhány éve kezdődött, a tagok közötti zenei és emberi kapcsolat ennél jóval régebbre nyúlik vissza. Zenéjükben a magyar népzene, a balkáni ritmusok és az erdélyi cigányzene találkozik. Mindezt improvizatív lendület és erős táncos energia mozgatja. Esik eső nagy a sár. Ezt a dalt játsszák hamarosan. Jön tehát a Baselán. Utána pedig a lengyel Gong Tango és Robi Lakatos közös felvételét hallgatjuk. Robi Lakatos ugye a Dankó Rádió előadói díját kapta 2024-ben. Hamarosan ő jön tehát. Aztán pedig a Koprive zenekar. Halasrica, ezt a dalt fogják előadni. Jön a Makám, Isten látja, daluk címe Okos Viola énekével. A sor végén pedig Csík János és a Mezzo jön majd. Annyi mindent. Mindez tehát itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

róla elnevezett zenekar évtizedek óta sikeres, de a névadó nem csak velük muzsikál. A Mezzo zenekarral is jó régen kezdődött a közös munka. Éveken keresztül koncerteztek már, amikor megjelent első közös lemezük. A jó szolgálatból összeállt csapat kezdetben szociális intézményekben és városi ünnepségeken zenélt. Repertoárjukat Csík János saját szerzeményei mellett több hazai és székelyföldi tájegységről származó népdal is színesíti, de az amerikai népzenéből, a countryból és a bluesból táplálkozó bluegrass műfajt is felidézik zenéjükkel.

Csík János, bármihez nyúl, szerethető muzsika lesz belőle. Így van ez a fúziós formációval, a mezzóval is. Mind lemezen, mind koncerten sajátos, jó hangulatú zenei élményt ígér. A mezzóban zenésztársait a jazz, a könnyűzene és a népzene területéről választotta. Előadásuk friss és lendületes, a magyar népzene békés fúzióra kell a jazzzel, vagy a szórakoztató, de igényes könnyűzenével, amelyben egyaránt otthon érzik magukat a különböző területről érkezett muzsikusok. Csík János azt mondja, könnyű dolga volt, mert a mezzó segített megvalósítani saját zenei ötleteit, a szívének kedves dalokat.

Csík János és a Mezzo zenekar bulián közreműködik majd Szabó Balázs is. A koncertfelvételt a Dankó Rádióban pénteken hallhatják 23 órától.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világ.

hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

zene rádiója. A pontos idő év.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről most a Magyar Zene Rádiójában. Dankó Rádió. Nagykanizsán FM 106,7. A Magyar Zene Rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

Bibel. Ol çok elhat, ayer yat, ayer yat.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Magyar Zene Rádiójának 20 csak prímását egy megzenésített Petőfi Sándor verssel kezdjük. Tartsanak velünk a következő 1 órában, ha tehetik, nem sokára Simon Boglárka énekli el a Szerelmes vagyok én című dalt. Dal ifjabb Sárközi Lajos prímás dallamai által lett e költemény. Maga a prímás muzsikál majd zenekarával. Az a fantasztikus művész, aki 2023-ban a Dankó Rádió cigányzenei díját is átvehette. Utána Volt-e már szívedben fájdalom címmel archív felvételről meghallgathatjuk Csorba Gyula és Szántó Ferenc dalát. Orbán Sándornak majd Csorba Gyula zenekara muzsikál. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

város élete legszebb a világon. Erről énekel Dankó Pista és Pósa Lajos csárdásában Szász Kati és Kolostyák Gyula. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült ez a felvétel Johann János zenekarának közreműködésével. Majd áll a bál a nagy csárdában, Járosi Jenő frissét Szentendrei Klára énekli el.

elmegyek az életedből, pattogatott kukorica, messze van a nyíregyházi kaszárnya. A következő dalokban, illetve a felvételekben közös az, hogy egy-egy dankóklub alkalmával készültek. A hallgatót majd Budai Beatrix énekli el, akinek Lakatos Miklós zenekara muzsikál. Erős Béla és Sejmesi Sejderezső nótája lesz ez egy orosházi felvételről. Majd a Budapesti Tália Színházból Dankó Pista frissét halljuk Gáspár Anni és Miskolci Balogh Zoltán zenekarának tolmácsolásában. Dancsanna Marinak pedig Tordai Zoltánék játszanak, a felvétel Debrecenben készült 2022-ben, messze van a nyíregyházi kaszárnya, majd ez a cseldás is elhangzik.

Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Dankó Rádió szól, ez pedig benne még mindig Húscsak Prémás című egyórás zenei összeállításunk. Muskátlis ház udvarában ezzel a dallal folytatjuk. Bánfi György szerzeményét Szigeti Felcsi énekli el, és Duka Péter zenekara játsza. Majd Cigány leány virágszál, Csenki Imre andalgója hangzik el, Máté Jolán, valamint a BM Duna művész együttesének népi zenekarától. Tolnai András 2024 magyar nóta díjasa, a 100 tagú Budapest cigányzenekar szólistáinak kíséretével hallható, Horváth Zoltán és Nemlaha György csádásának előadójaként. Ez lesz majd a Hegedűm, Hegedűm című dal.

Hajnalom, csillagom. Tordai Borbé Pál és Heródek Sándorné Frissének címe ez. A folytatásban, itt a Dankó Rádió Húscsak Prímásában egy 2018-as felvételről hallhatjuk a Frisst, méghozzá Pándi Piroska és Ifja Berki Béla zenekarának előadásában. De előtte még jöjjön egy csádás, a kékpettyes rakott szoknya, már is Miklósi József dalol.

Vegyes rakottot nyomér, lettem a Bolonya, azt értem. Mert nem is az a szoknya, az tetszik, aki hordja én nékem. Már alig iszom, eszem, máson se jár, eszem meg vallom. Ég vegyes rakott szoknya, lány van ám a dologban, nem asszony. Már alig iszom, eszem, máson se jár, eszem meg vallom. Ég vegyes rakott szoknya, lány van ám a dologban, nem asszony. Ég vegyes rakott szoknya.

rakott szoknya már, az is, aki hordja szép asszony. Kétszer úgy ver a szívem, sőt, azt is még híven megvallom. Kék pettyes rakott szoknya már, az is, aki hordja szép asszony.

Zöld a petrezselyem. Pataki Istvántól hallgathatjuk meg nem sokára Hevesi József és Marcali Frigyes Frissét. A Megáradt a patak című Dóci József csádást Zentai Anna énekli, még Koródi Gyula andalgóját Hajtman Líviától hallhatjuk. A művésznőnek a Duna Televízió egyik felvételén Jónás Géza zenekara muzsikál Csóka Gyula prímás vezetésével. Ez lesz a Kék a kökény recece. De mindezek előtt egy hallgatót játszunk önöknek, egészen pontosan Varga Jenő zenekara játszik, és Csík József énekel. Következzék Szerdahelyi János dala, Könnyek nélkül élni könnyebb.

0: és csak meg kell szoknom.
1: Nem tudom, az életemet hol rontottam én el. Jaj, de szép kék szeme van magának. Sosem volt, sosem lesz. Ezek a dalok következnek. A hallgató Sándor Jenő és Kellér Dezső szerzeménye Rigó Mónikától és Baranya István zenekarától hallható. Ez a felvétel és az ezt követő kettő is a Dankó Rádió Jó ebédhez szól a Nóta című műsorából való. Jaj, de szép kék szeme van magának, ez Kis Angyal Ernő dalának címe, Jenei Gábortól és Budai Sándor zenekarától hallhatjuk. Majd Csuti Csaba dalol, Sándor Jenő csádását pedig Bergi Péter zenekara játsza el.

sosem lesz, hogy szeretőbben lett volna 11. 10 meg 1, az 11. Mind a 10-től kaptam csókot, kedvenc.

0: szeretünk mellett volna 11. Az sem volt, az sem lesz, hogy te engem édes rózsám leszes. 10 + 1, az 11, de közülük egyedül csak te kell lesz. Csak te szeres, csak te csókolj engemet, fene a többit egyemek. Sosem volt, sosem lesz, hogy szeretőm ne lett volna 11. Csak te csókolj, csak te szeres engemet, fene a többit egyemek. Sosem volt, sosem lesz, hogy te engem édes rózsám leszes.
1: Kócos fejed, ha rám hajtod, gólya, gólya, hosszú lábú gólya. E két dallal búcsúzom önöktől. Déki Lakatos Sándor és zenekara mindjárt muzsikál 1971-ből, de előtte én elköszönök valamennyi kollégám nevében. Köszönöm, hogy velünk tartottak, reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket, és a folytatásban is a Magyar Zene Rádióját hallgatják. Minden jót, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon álló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma mezőségi, visai énekeseket és táncdallamokat, illetve egy ottani lakodalomban rögzített felvétel részletét hallhatják, aztán Mihó Attila és barátai Fészek nélkül című albumának részleteit, mely a bukovinai székelyek vándorlását mutatja be zenéjükön keresztül. Kezdjük Dóra Áron és Berec András felvételével Táncházban című műsorunkat, a remek furulyás és énekes előadásában természetesen visai népdalokat hallunk.